0: és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Rádió Antrit. Kardiológushoz mentem, azt

0: song.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor mind

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pesterzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes kedreggelt, 6 óra múlt 3 perccel május 5-én. Úgy eltelt a hétfő, mint a húzat, és már itt is az újabb nap. Kezdjük meg, köszöntjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrics reggel 6 óra múlt, olyan 12 perccel, május 5-én kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és egészen jó időnk van most Szekszárdon, ilyen 10-11 fok környékén járunk, és ma még melegebb lesz, mint tegnap volt. 28 fok maximumot jeleznek nekünk előre, ami már tényleg nyárnak számít. Igaz, hogy most ezúttal már lesznek fölöttünk majd felhők, sőt, délután 1-2-3 óra magasságában még be is borul majd az égbolt, de utána kiderül, és akkor 28 fok melegünk lehet, és napsütés. Az UV-sugárzásra továbbra is oda kell majd figyelni, dacára a felhőknek. Emellett még arra is oda kell figyelni, hogy erős a pollen terhelés, a nyíl, a tölgy, a dió és az eperfa félék pollen koncentrációja országosan közepes, magas tartományban alakul, emiatt nyilvánvalóan mindenféle allergiás tünetek előjöhetnek, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Ezen túl pedig azt lehet elmondani még az orvos meteorológia szerint, hogy marad a nyárias meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél. Ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés és mellkasi panaszok is. Ez úgy, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük majd magunkat, viszont a kellemes meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, figyeljünk oda az UV-ra, és arra is, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe. Így készüljön tehát 28 fok kánikula, ezt már lehet mondani, és hát változóan felhős napos égbolt, ez tehát a mai receptúra, nyilvánvalóan divattippünk. Nyárias öltözék. És akkor lássuk a világot. Szombaton 1600 adag bolognai spagetti készült Kalocsán, amelynek bevételével egy ritka betegségben szenvedő kisfiú gyógykezelését támogatták. A részletekről Bukros Miklós, a jóügy séfje számol be egy pillanaton belül.
1: Május 2-án rendeztünk egy jótékonysági magyarországi rekordot Kalocsán egy beteg kisfiúnak, Spong Galaktikának. Minden a várakozásoknak megfelelően alakult. Egy rekordkészült étel az sikerült. 1600 adagot, ahogy ígértem, azt ki tudtuk adni. Természetesen nagyon sok kedves ember ki is látogatott a Vérsekertbe a rendezvényünkre, és igazániból semmit nem kellett megbánnunk, mindent úgy tudtunk alakítani, és úgy is alakult minden, ahogy mi ezt szerettük volna, úgyhogy nagyon-nagyon pozitívan és nagyon szépen zárult a napunk. Mindenki elégedetten távozott, mindenki mosolyogva távozott, és mindenki hatalmas szívvel és lelkesedéssel támogatta ezt az ügyet, és ennek okán úgy gondolom, hogy mi ezt itt nem fogunk megállni az Ildikóval, hanem a következőkben is fogunk jótékonysági szervezéseket, műsorokat és segítségeket nyújtani, akinek csak tudunk, úgyhogy már készülünk a következő megmérettetésre, de erről majd kicsit később fogunk beszélni.
0: Köszönjük Bukros Miklós séfnek, aki hát ugyebár az 1600 adag spagettit elkészítette kollégáival együtt. Úgyhogy igen, jól sikerült, az egyszer biztos. És hát remélem, hogy jól sikerültek a magyar írásbeli érettségik, mert hogy tegnap egészen pontosan középszinten 76 ezeren, emelt szinten 2400-an vizsgáztak, ma pedig folytatják matematikával, itt 72 ezeren középszinten is. 8200-an vizsgáznak majd emelt szinten. Wow! Úgyhogy kitartás és sok sikert mára is a nebulóknak. Nehéznek tűnik, de megoldják, tudom én. Bízom bennük. No, ennyit nagyjából a világról, meg ennyit a hírekről. Zenélünk, aztán megkezdjük ünneplésünket a névnaposokkal. Tartson velünk!
2: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antris reggel, és boldogságos névnapot ma Györgyinek! A Györgyi női név a György férfi névből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában. Sok boldogságot akkor. Györgyinek, Árvácskának, Ernának, Györének, Györgynek, Györgyikének, Györknek, Györkének, Kocsárnak is, Nyéknek is, meg Piusznak is, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenérünk névnapjuk alkalmából, aztán folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, fél hétkor ez az Antrics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 5-e szülöttei. Például az egykori néhai Søren Kierkegaard, dán filozófus vagy szerzője. Aztán Balassa János sebészorvos, egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja, vagy Karl Marx, német filozófus közgazdász, Marx Károly, ugye? Ahogy talán jobban ismeri. Vagy Radnóti Miklós, magyar költő, szintén a mai nap szülötte, ahogy a Lázár Ervin Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró is. Tőle van egy kedvenc mondásom, az úgy hangzik, hogy egy jó kiadós ebéd után szívesen koprál az ember uzsonnáig. És igaza van. Aztán Torgelle Sándor szintén ma született, ő ünnepelhet.
1: Gyönyörű gól! A levegő ura! Sanyi!
0: Sanyi, igen, a hőskorból. És Henry Cavill Superman maga szintén ma ünnepelhet, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékjelent, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. A Makedvencei és a tegnap slágerei.
7: Ez az Antrit reggel.

0: Kellemes kedd reggelt, 6.40-kor május 5-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1835-ben e napon megnyitották Brüsszel és Mechelen között az európai kontinens első közforgalmú vasútvonalát, és lehet, hogy Mechelen most éppen lemészároltam mármint olyan nevét, de hát elnézést akkor. 1939-ben Magyarországon hatályba lépett a második zsidó törvény, 1961-ben pedig az első amerikai űrhajós Alan Shepard szuborbitális repülést hajt végre a Freedom 7 űrhajóval. Na már most a szuborbitális repülés során az azt végző objektum ballisztikus pályán eléri a világűrt, de nem áll pályára a Föld körül, mert sebessége nem éri el az első kozmikus sebességet. Ezt jelenti a szuborbitális repülés. Bármit is jelent egyébként ezen túl. Aztán ma van az esélyegyenlőség napja, ez nagyon-nagyon fontos, úgyhogy erre figyeljünk oda, és a nemzetközi szülésznő bába nap szintén. E kapcsán egyébként a napi ötös tagjaitól azt kérdezzük majd a következő órában, hogy mit gondolnak az otthon szülésről, úgyhogy izgalmas lesz majd a továbbiakban is a reggel. Most viszont ennyi erről, horoszkóppal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: Ez az Antrics reggel, 11 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bikának a mai napon érdemes kicsit lassítania és figyelnie a belső jelzéseire. Egy korábbi, talán már feledésbe merült ötlete ma újra felszínre bukkanhat, és most a megvalósításához is több esélye lesz. Ne féljen használni a diplomáciai érzékét, ha nézeteltérést kell rendeznie. Érezhetően oldódik az elmúlt napok feszültsége, és az ikrek végre tisztábban láthatja a céljait. A kommunikáció terén ma szerencsés csillagzat alatt áll, ha fontos megbeszélése van, most bátran álljon elébe, mert a szavai hatásosak és meggyőzőek lesznek. Intenzív érzelmi hullámok érhetik el a rákot a mai napon, emiatt fárasztónak érezheti majd. Lehetnek pillanatok, amikor úgy érzi, túl sok a teher a vállán, de ne engedje, hogy a sértődöttség eluralkodjon önön. Koncentráljon a feladataira és hagyja, hogy az érzelmi kérdések majd később, nyugodtabb körülmények között tisztázódjanak. Az oroszlán tűzze ki a céljait, és ne hagyja, hogy mások véleménye eltérítse az útjáról. Ma kiváló lehetőség nyílik arra, hogy bebizonyítsa a rátermettségét egy munkahelyi helyzetben. Maradjon határozott, de elegáns. A nyugodt magabiztosság sokkal többet ér, mint a hangos érvelés. Eljött az idő, hogy a szűz rendet tegyen a környezetében és a gondolataiban is. Egy apró, gyakorlatias döntés, amit ma meghoz, hosszú távon jelentős megkönnyebbülést hozhat. Ne féljen segítséget kérni, ha úgy érzi, a feladatok túlmutatnak az erején. A mérleg kreatív energiái ma csúcsra járnak, ki használja ki ezt az ihletett állapotot. Bármiben is kezd ma, legyen szó alkotásról vagy probléma megoldásról, az eredmény messze felülmúlja majd az elvárásait. Figyeljen azért arra is, hogy a környezete is értékelje a fáradozását. Így készüljön tehát, a Skorpióval folytatjuk, csak előtte még zenélünk egyet Bonnie Tylerrel.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrik reggel május 5-én, kedden, és olyan 6 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy egy kicsit korábban vagyunk, de se baj, folytatjuk a horoszkópot, amit ott hagytunk abba, hogy a mérlegnek ugye kreatív energiái vannak ma. A Skorpiónak pedig ma egy olyan beszélgetésben lehet része, amely segít lezárni egy régóta húzódó, kényelmetlen témát. Ne sietesse a dolgokat, hagyjon teret a másik félnek is. Az őszinteség ma kifizetődőbb lesz, mint a taktikus halogatás. A nyilas túlzásokba eshet, hajlamos lehet a kelleténél többet vállalni, vagy éppen túl hevesen reagálni egy-egy helyzetre. Tanulja meg meghúzni a határokat, és mondjon nemet, ha már érzi, hogy a terhelhetősége határához ért. Önmagát védi ezzel, nem pedig lenne másokat utasít el. A bak gyakorlatias gondolkodása ma a hasznára lesz, különösen a pénzügyi vagy adminisztrációs feladatoknál. Gördülékenyen halad a munkájával, de fordítson figyelmet a kapcsolatai ápolására is, ne hagyja, hogy a szakmai teendők teljesen elszigeteljék a szeretteitől. A vízöntött belső békéje megtalálásában segítheti a mai nap. Ne keresse kívül a válaszokat, inkább nézzen befelé. Ha hagy magának egy kis csendes időt az elmélyülésre, felismerheti azokat a lépéseket, amelyek az életében szükséges pozitív változásokhoz vezetnek majd. Otthoni családi kérdések kerülnek ma fókuszba a halaknál. Egy beszélgetés, ami talán elsőre zavarba ejtőnek tűnhet, valójában tisztázza a dinamikát ön és a szerettei között. Legyen nyitott és türelmes, meglátja, sokkal több közös pont van önök között, mint azt most még gondolná. A Kos ma különösen erős késztetést érezhet a cselekvésre. A bolygók állása rengeteg energiát ad önnek, ám ügyeljen arra, hogy a lendülete ne csapjon át türelmetlenségbe. Fogjon bele a feladataiba, de ne feledje, a gyorsaság nem mehet a minőség rovására. Na hát így készüljön akkor, mára mindenkinek jutott egy kis pozitív, egy kis jó, egy kis kevésbé jó, meg egy jó tanács, úgyhogy jó szerencsét. Óránk végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy ma is érkezik Vali és a napi ötös tagjai is, és arról érdeklődünk ma, hogy mit is gondolnak az otthon szülésről. Egy picit extrém téma, de hát ma van a nemzetközi bába nap, úgyhogy adja magát a téma igazából, meg hát igen, érdekes lesz majd az egyszer biztos, úgyhogy izgalmas lesz a következő óra is, számítok a figyelmére, akkor is, viszont most még jöjjenek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Mi Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című filme második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
2: Rádió Andrét időjárás.
9: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedd reggelt, ez az Antrit reggel május 5-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
10: Jó reggelt, hello Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át. 5 témában ma arra keresünk a választ, hogy mit is gondolnak az ott szülésről. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrics reggel, május 5-én, 7 óra múlt 12 perccel, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában, és mivel ma van a nemzetközi bába nap, ezért ma egy ilyen extrémebbnek tűnő témával foglalkozunk, egészen pontosan azzal, hogy mit is gondolnak az otthonszülésről, jó vagy nem jó.
1: Szerintem nem is annyira extrém téma, mert azért évről évre, meg régebben volt, ugye most nem fog eszembe jutni a milyen Ágnesnek hívták a hölgyet, akit ugye azt hiszem, hogy börtönbe is került, talán ilyen otthonszülés kapcsán egy bába volt, ugye, és ott ugye Magyarországon, nem tudom most, hogy van a jogi szabályozás e körül, de hogy volt ilyen téma, igen.
0: Hát jó, hát létező.
1: Abszolút.
0: Dologról van szó, erről is beszélni kell, igen. Beszélni lehet, úgyhogy kezdjük is meg a napi ötös tagjaival, Norbival először.
1: Norbi világot látott, több évet élt Londonban és Mexikóvárosban is lakott egy darabig.
0: Na hallgassuk.
2: Hát én azt gondolom egyébként, hogy én az otthonszülést természetesen támogatom, nem tudom mennyire természetes másnak, én támogatom, ami fontos, az nyilván legyenek meg azok a körülmények, hogy azért legyen a szülő édesanyával. Hát ugye bábaasszonynak mondták régen, szülész nő, aki mondjuk bábaasszonyként funkcionál, hogy valamilyen szintű biztonság legyen, de én maximálisan támogatom.
0: Na, maximálisan támogatja.
1: Az jó, akkor végül is, nem tudom, hogy most van-e feleség, vagy hát párja, aki ezt tapasztalta. Érdekes ezt egy férfitől hallani. Egyébként dr. Gerébe Ágnesnek hívják, aki pszichológus, szülésznőgyógyász, orvos és független bába. Igen.
0: Wow. Polihisztor.
1: Igen, úgyhogy hogy vele volt egy ilyen dolog a pár évvel ezelőtt.
0: No, hát akkor folytassuk vissza Zsófival.
1: Zsófi szereti az állatokat, van 2 kutyusa és tyúkokat is tart.
0: Hallgassuk őt is.
3: Én nem vagyok annyira otthonszülés párti. Én valószínűleg túlságosan hiszek a tudományokba és a szakmaiságba és mindenbe. Tehát én mindig, jó, én nagyon sokat dolgozok ugye környezetvédelem, munkavédelem területén, ahol rengeteget dolgozunk azon, hogy a kockázatokat csökkentsük. És nálam egy alapvető kockázatcsökkentő intézkedés, hogy az ember olyan környezetbe próbál szülni, ahol ha bármi történik, akkor nagyobb eséllyel kap ellátást. Úgyhogy megmondom őszintén, én nem merném bevállalni az otthonszülést, tehát én azért még jobban bízok a steril kórházi szobába és az ottani szakszemélyzetbe.
0: Na.
1: Hát igen, sokan vannak így vele, főleg azt gondolom, hogy első gyermeknél mindenképpen, de sajnos ott a másik oldal, hogy pont a kórházi körülmények ellenére történik valami olyan, ami bocsánat, olyan életre, hogy
0: igen, megvárjuk.
1: Itt vagyok, igen. Tehát olyan életre szóló nyomot, hogy a nőben, hogy utána azt mondja, hogy soha többet kórházban. És akkor inkább egy másik alternatívát választ, mert hogy a bábák ugye arra vannak, és igazából a kórházi körülmények közötti szülésnél és a szülésznő az, aki valójában levezeti a szülést, az orvos csak akkor van ott, hogyha éppen valamilyen komplikáció
0: igen,
1: adódik. Hát legalábbis nem így volt, igen.
0: Na, hát akkor ma is tanultam valamit, ez tőlem nyilvánvalóan idegen téma, de hát tanulni soha sem késő. Köszönjük a napjátos 2 tagjának, Norbinak és Zsófinak. Évivel folytatjuk majd, előtt a zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 22 perccel múlt el 7 óra, május 5-ének kedden, és továbbra is hallom a zenét a fülembe. Te is hallottad?
1: Igen, tegnap is így volt.
0: Jaj, de furcsa. Na, se baj, mert megszokjuk ezt is. Folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már elmondták, hogy mit gondolnak az otthon szülésről. Folytassuk gyorsan Évivel.
1: Évi a könyvek megszállottja. Ennyit tudunk.
0: Na, hát akkor így hallgassuk.
2: Én eddig kétszer szültem életemben, és valószínűleg már nem is fogok többször, mind a kétszer kórházban, mert hogy itt Magyarországon szültem, és ugye itthon nincsen kiépítve, vagy nem épült ki magának az otthonszülésnek a rendszere. Amit én mondjuk sajnálok, mert szerintem, hogyha ez szabályozott és ellenőrzött keretek között zajlik, akkor egy fantasztikus, csodás, talán sokkal minőségibb szülés élményt tudna adni a nőknek, mint a kórházban, bár nekem egyébként rossz tapasztalatom nincsen. Szerencsére minden jól működött, meg én eleve úgy álltam hozzá, tehát hogy lelkileg is így úgy készültem fel, vagy nem tudom, vagy lelkileg felkészültem, már amennyire fel lehet egy ilyen helyzetre. És nekem a kórházban szülés is egy nagyon csodálatos élmény volt. Nem érzem, hogy bármitől is megfosztottak volna az otthonszülés hiánya miatt, de azt el tudom képzelni, hogy ez még intimebb, még bensőségesebb és még meghatározóbb élmény lehet, hogyha otthon történik.
0: Na, hát köszönjük. Igen.
1: Nincs kiépítve a rendszer Magyarországon. Uh-huh. Sokan próbálkoztak, Geréb Ágnes is próbálkozott ezzel, de hogy aztán, hogy mire jutottak, vagy mennyiben van ez. Én tudok róla, hogy szülnek otthon nők.
0: Igen.
1: Akkor nagyon sok gyerekorvos például utána ugye gyerekorvosnak kell látnia a babát. Nagyon sok gyerekorvos nem vállalja, azt mondja, hogy nem én otthon szülés, ez nem megyek, mert hogy ez nincs úgy szabályozva, tehát hogy így sok-sok kérdést felvet, de ugyanakkor, amit Évi is mond, hogy azért aki viszont ezt szeretné választani, annak meg legyen meg a lehetősége erre, viszont ez ki kell építeni a rendszert az egészségügyel.
0: Így van, hát nem egyszerű.
1: Nem.
0: Az egyszer biztos. Köszönjük Évinek is, Sasival és Katával folytatjuk majd, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Rádió Andrét. Why wait to say, at least I did in my way.

0: Kettő perc múlva 7:30 lesz május 5-ének kedden, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már elmondták nekünk, hogy mit is gondolnak az otthon szülésről, hiszen ma van a Nemzetközi Bába Nap, jajja magát a téma, még hogyha kicsit olyan nehézkes is, vagy bonyolult, vagy kellemetlen adott esetben, de hát erről hát is létezik, erről is lehet beszélni, sőt kell beszélni talán, hogy folytassuk Sasival.
1: Sasi sportos, mindennapjai része a sport, és erre próbálja buzdítani a körülötte lévő embereket is.
0: Na, hallgassuk.
2: Az az igazság, hogy a terhességemet végigfeküdtem, ez egy katasztrofális helyzet volt, és nagyon megterhelő, viszont a szülésem az fantasztikus volt, hihetetlen nagy élmény. Úgyhogy én csak a saját tapasztalataimról tudok mondani, és tényleg csak pozitív dolgokat, viszont nagyon sok rosszat is hallottam. Nagyon sokan pont azért választják az otthon szülést, mert a kórházi intézményi szülésben ugye a nők egy olyan helyzetbe kényszerülnek, ugye fekvő állapotban, ami egyáltalán nem normális, és nem kényelmes, és nem tartható hosszú távon. Úgy bánnak velük, tehát ugye maguk a szülésznők is, akár az orvosok is, hogy elég kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyenkor a nők, és sokkal több bátorítást, szép szót kívánnának, és ezt nem kapják meg. Úgyhogy nagyon sok rosszat hallottam egyébként már kórházban szülésről, és szerintem sokan ezért is gondolták azt, hogy otthon szüljenek. Van is ismerősöm, aki otthon szült, csodás élmények vannak, de ugye hallottunk már és olvastunk is olyanokról, akiknek ez nem sikerült, és katasztrófa lett a vége. Én azt gondolom, hogy ha van a közelünkben megfelelő kórházi ellátás, én inkább azt javaslom, hogy akkor legalábbis, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen azt választanám.
0: Na csak.
1: Mondjuk nekem az első szülésem az egy ilyen alternatív szobában indult, tehát rendes állami kórházi körülmények között, és ott úgy csináltam, ahogy akartam, tehát ott nem volt az, hogy most meghatározott pozícióban, ahogy kényelmes volt, ott volt kád is, meg tényleg ágy, meg mindenki, hogy na most, ha ott nem halad a folyamat, akkor kerül át az ember nyilván úgy arra a fajta szülőágyra, amiről beszélt Sasi, és akkor ott már egy bizonyos pozícióban van, tehát hogy oda van kényszerítve, úgymond a nő. Na most a régen semmilyen opció nem volt. Csak ez volt. Semmi más nem volt. De most belegondolunk, a nők mióta ugye szülnek, voltak ki a nem tudom, a mezőn, meg a nem tudom, hol.
0: Hát meg hányat szültek sokan?
1: De meg régen, szóval régen szülni egy természetes dolog volt. Ma már egy kockázatos dolog szinte.
0: Hát régen is kockázatos.
1: Jó, de ott még valahogy, jó, de nem úgy mondom, hogy hanem ott természetesebben vették szerintem régen, mint a mai napokban. Nem tudom. Na, mindegy, hát most.
0: nem vagyok benne, nem szültem a múltban, meg a jövőben sem tervezek, de hát igen, nehéz kérdés. Folytassuk Katával.
1: Katának van egy piros autója, amit Ferrari-nak hív, de valójában egy kis Matiz.
0: No, hallgass is, ő nemrég szült.
1: Így van.
3: Ez az extrém téma, ez az otthon szülés pro vs kontra dolog. Hát figyelj, én kórházban szültem a kisbabámat, első szülő édesanyja vagyok. Abszolút pozitív élmény volt az egész, maga a kórházban is, az ápolók, az orvosok, a szülősznőim, én ennél jobbat, hogy nem kívánhatnék, akikkel én kerültem kapcsolatba. Biztos azért van otthon szülés, mert a kórházakban, amilyen mostanában a morál volt, vagy hát hogy is mondjam neked, ugye nem lehetett orvost választani, nem lehetett szülésznőt választani, csodálatos ex-kormányunk hülyeségei közül ez volt, ami engem személy szerint nagyon-nagyon bosszantott, meg a mai napig bosszant, hogy a nőktől ebben az intim helyzetben ezt a döntésjogot gyakorlatilag elvették. Tehát, hogyha egy orvos azt mondja, hogy neki ennyi a tarifa, de én azzal az orvossal olyan bizalmi viszonyban vagyok, hogy kifizetek neki ezért, ha kell 300 000-et, akkor kifizetem, és valahogy összekaparom, de akkor olyan szülésem lesz, hogy az álom és mese is. Ezért gondolom, hogy az otthon szülések ilyen szaporodtak idézőjelben, hogy az biztosabbnak érzik az anyák. Én ennél kicsit félősebb típus vagyok. Én úgy vagyok, hogy a kórházban minden gépezett, hogyha ott van, akkor ott van egy helyen. De biztos megvan az otthon szülésnek is a szépsége. Ismerőseim körében volt ilyen, hogy otthon szült a hölgy, és ő neki az volt a minden vágya, hogy az otthon történjen. Én nem mernék a komplikációk, stb. Ezek miatt nem mernék.
1: Na, egy friss tapasztalatot hallottunk.
0: Így van.
1: Hát, igen. De most bele lehet menni, hogy ugye nyilván a legtöbb szülésznél, hogy ez az férfi, és ugye nagyon sok nő úgy van vele, hogy mert, hogy a férfi nem annyira tudja, érzi át a helyzetet. Nagyon fontos, hogy a nőnek nagyon jó kapcsolata legyen szerintem az orvossal. Nyilván, és ilyenkor jön be a szülésznő meg a bába, aki igazából a végig kíséri a terhességet. Uh-huh. És nem csak a végén van ott, hanem az egész folyamat alatt, és akkor egy ilyen támaszt is jelent a nő számára. Mind a mellett, hogy ért egészségügyileg is a bába, vagy hát a szülésznő a szüléshez és az egész folyamathoz, meg hát egy lelki támaszt is tud neki nyújtani.
0: Na hát, elég komoly lett ez a téma így végül is, de hát ez már csak ilyen. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
7: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ennyi volt a reklám!
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Bálthaszék térségében felújítási munkák kezdődtek a főváros felé vezető oldalon, a 163-as és 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bálthaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltbalás miatt félpályás lezárásra számítsanak, reggel 7:30-tól délután 17 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak, és folyamatosan kaszálnak egészen Siógártól Zomba Kégy felé a 65-ös főúton.
0: Mindenféle munkálatok vannak. Köszi, Vali. Amit itt Szekszárdon látunk a térképen, az az, hogy a Mikes utca bedugult, valahol milyen oknál fogva, úgyhogy ott lassabb haladásra kell számítani, ahogyan az Rényiben is, és nyilvánvalóan a buszpályaudvar környékén is, gondolom én, a lámpák megfogták egy picikét a forgalmat, úgyhogy ott is lassabb haladásra kell készülni, amint Vali mondta, ugyebár munkálatok miatt itt a 6-oson szintén kicsit torlódás alakult ki, úgyhogy sok-sok türelmet, hogyha ezeken a szakaszokon készül közlekedni, ha pedig lát bármi rendkívül itt az utakon, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: azt a mindenségét. 3/4-80 egészen pontosan május 5-ének, kedden, ez az Antrit reggel. És ez az az időpont, amikor Vali elmondja nekünk, hogy milyen időjárásban lesz részünk ma.
1: Azt írják, hogy ma is nyárias napunk lesz, 27 fokos maximummal, egy kis élénk déli széllel, csapadék nem várható, szép napsüsítéses idő lesz, hát olyan dél 1 óráig, mert akkor egy-két fátyol felhő fog érkezni, viszont az UV-sugárzás megint magas lesz, 11 és 1 óra között, úgyhogy nyárias nap, póló, reggel még az egy kis kardigán elfért.
0: Egy kis pulcsika elfért még reggel, de hát most is már azért bőven ott vagyunk, hogy 15 fok.
1: Meleg van, mert most is, igen.
0: Úgyhogy szépen süt a nap.
1: Ez várható ma is.
0: Úgyhogy igen, egy igazi nyárias, hát inkább tavaszias, mert most, hogy azért beborul majd az ég, de attól függetlenül egy szép napnak ígérkezik mindez, ami az időjárást illeti. Ami bezavarhat a képbe, az nyilvánvalóan a pollenterhelés, a nyíl, a tölgy, a dió és az eperfafélék pollen koncentrációja az, ami országosan közepes, magas tartományban alakul, ezek okozhatnak különböző problémákat, úgyhogy erre készüljön, meg arra is, hogy marad ugyebár a nyárias a meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél ma is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés és mellkasi panasz. Is. Ez új. Felerősödhetnek emellett a gyulladásos panaszok, és fáradékonyabbak lehetünk majd. A szelesebb időben, mert hogy mint Vali mondotta, volt azért a déli szél, az megélénkülhet, akkor pedig fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység is kialakulhat. Emellett viszont a kellemesen a meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, de érdemes odafigyelni a bőrünk megfelelő védelmére az UV-sugárzás miatt, és a megfelelő

0: 9 perc múlva 8 óra lesz, május 5-én kedden, ez az Antit reggel, és akkor összegezzük az elmúlt 50 perc történését. Hát volt téma.
1: Mert hogy a nemzetközi bába nap van ma?
0: Így van, és azt kérdeztük a napi 5-ös tagjaitól, hogy mit gondolnak az otthonszülésről.
1: Hát ugye végig gondoltam, hogy ki mit válaszolt, ugye az egyetlen férfi napi 5-ös tagunk, ugye ő így támogatta, vagy hát pártolta a témát. A többi hölgyök úgy voltak vele, hogy biztonságosabb mondjuk kórházi körülmények között ezt vállalni, de hát, hogy nyilván nincs kiépítve ez a rendszer, az otthonszülés rendszere Magyarországon, és hogy azért jó lenne, ha lenne, mert akkor lehetne választani, és lenne választási lehetősége.
0: Meg ami rendszerről, ugye az sem feltétlenül tökéletes.
1: Igen, mert valamikor a kórházi körülménye az, ami pont hogy elriasztja a nőket, de lehet ez egy rossz, első mondjuk első szülés egy rossz tapasztalat, akkor esetleg második alkalommal már valami mást szeretnének. Nyilván vannak a magánkórházak, ugye arról itt nem beszéltünk, ott azért ott is mások a körülmények. Ez szerintem nagyon egyéni, ezt mindenkinek magának kell tudni eldönteni.
0: Így van, és egy egészen mély téma, én meglepődtem, hogy ennyi minden elhangzott. Na de hát ez már csak ilyen. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és arról beszélünk a továbbiakban, hogy a szingli élet annyival menőbb, hogy a nők inkább letagadják a pasikat. Mit gondol erről? Mondja nekünk. Beszéljünk róla a 74444444-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platformot, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest, közismertebb nevén a Körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó Körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök, 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel május 5-én 8 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A továbbiakban pedig az lesz a témánk, hogy a szingli élet annyival merőbb, hogy a nők inkább letagadják a pasiukat. Mit gondol erről? Ma beszéljünk róla. 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4:09 is elmúlt már május 5-én egy kedden, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk arról, hogy állítólag a szingli élet annyival menőbb, hogy a nők inkább letagadják a pasikat.
1: Igen,
0: mármint, hogy a közösségi médiában, mert hogy egyre kevesebbet posztolnak romantikus partnereikről a közösségi médiában a nők, olyannyira, hogy a Vogue ki is jelentette, cikik lettek a pasik.
1: Biztos, hogy azért nem posztolnak, mert ciki, hanem mert mondjuk valaki privátba tartja a magánéletét, és nem azt mutogatja, hogy mikor kivel mit csinál. Ez is lehet egy...
0: Nem.
1: Én innen nézem. De lehet, hogy vannak ilyen trendek.
0: Azt, akkor... azt írják, bocsánat, hogy sejtelmesen belógó kezek, két összekoccanó borospohár, felbukkanó férfi holmik. Ezekből lehet kiszűrni, hogy valakinek van valakije, vagy nincs.
1: Más kérdés, hogy kell ezt posztolni, hogy most én milyen kapcsolatban vagyok, vagy vagyok-e kapcsolatban? Ez egy másik kérdés. Ezt én valahol soha nem értettem. Tehát, hogy ez az a fajta, hogyha nem posztolod, meg sem történt. Igen. Volt erre régen egy ilyen Igen. kampány, meg plakátok, utazásoknál, vagy egyéb ilyen életeseményekkel kapcsolatban, és akkor ez vonatkozik kapcsolatokra is. Bár én egyre többet tapasztalom, hogy aki nem beszél róla, attól még szép csendben nyugodtan éli a kis privát magánéletét, és ennek nem kell feltétlenül megjelennie a közösségi médiában.
0: Azt írják ebben a cikkben, amit találtam, hogy a párkapcsolat képe ma már nem feltétlenül annyira fényes, mert hogy jelentheti a hagyományos életmódnak való behódolást és egy azonosulást valamiféle polgári élettel, amiről azt gondoljuk, hogy már nem sok izgalmat tartogat.
1: Hú, de érdekes megközelítés. Hát igen, mert az a kérdés, hogy mi az, amit a társadalom elvár, és úgy gondoljuk, hogy egy kapcsolatnak olyannak kell lennie, hogy házasságnak olyannak kell lennie, de... Szerintem nagyon sokan kitörnek ezekből a korlátokból és keretekből, mert lehet úgy is kapcsolatba jönni valakivel, hogy nem élsz vele együtt, mert nektek úgy jó. Tehát annyiféle lehetőség van, mindenkinek egyéni módon tudja eldönteni, hogy neki mi a jó. Szerintem azt gondolom, hogy mindig az a két ember tudja valójában, hogy nekik mi a jó, nekik mi a működőképes, és onnantól kezdve, hogy most más ez mit szól, vagy ez hogy... hogyan is látszódik a világban, ez egy másik kérdés.
0: Hát ugye itt leginkább arról van talán inkább szó, főleg a közösségi médiában, ahol egyfajta kiállást feltételez, hogy azért az elmúlt időszakban egyre többen, például Emma Watson volt az, aki kiállt a női szingliség mellett, mert ugye ennek volt egy olyan stigmája, hogy a nő, hogyha szingli, akkor hát ilyen vagy olyan, vagy amolyan. Nem akarok most pejoratív jelzőket idehozni, de hogy ez volt egy kép, és volt egy stigmája a női szingliségnek, és akkor elkezdtek kiállni amellett, hogy a nő élhet egyedül is lehet boldog, egyedül is érvényesülhet, és a többi, és a többi. És erre próbálják visszavezetni például ezt, tehát nem egy férfi ellenes sztoriról van szó, legalábbis az újságíró szerint, hanem arról, hogy van egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen kiállás.
1: Nem lehet, hogy maga a szingli szóköré lett, így az emberek képzelnek valami kicsit negatívabbat, mert a magyar után jobban hangzik az, hogy egyedül vagyok. Mint maga ez a szingliség szó, ugye átvettük így az angolból, egy teljesen más tartalmat takar, mint mondjuk az, hogy én egyedül vagyok, mert nagyon sok nő, én azt olvasom és látom, hogy inkább van egyedül jól és önmagában, mint mondjuk egy olyan kapcsolatban, ami nem működőképes, csak azért, hogy kapcsolatban legyen. És lehet, hogy Emma Watson amellett állt ki, hogy nincs azzal gond, hogy egy nő egyedül van, csak hogy ez a szó, hogy jaj, szingli vagyok, ez olyan, kicsit olyan, lehet, hogy elköré raktak egy olyan kicsit negatívabb, nem tudom, tartalmat, ami lehúzza azt, hogyha egy nő egyedül van.
0: Nem tudom, szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy egy nő egyedül van, a mellé is rá lehet húzni a stigmatizációt és a pejoratív jelzőt, hogy miért vagy te egyedül, nem kell ahhoz a szingli szó, szótövét megtalálni.
1: Akkor lehet, hogy ez csak nálam.
0: Na de ön mit gondol erről? A véleményére vagyunk kíváncsiak, beszéljünk erről a 74 444 444-en.
2: Ez az Antrid reggel,

0: Ez az Antrit reggel, 2 perc múlva pedig 8:30 lesz már, május 5-én kedden. Folytatjuk beszélgetésünket, az a mai témánk, hogy a szingli élet annyival menőbb, hogy inkább letagadják a pasikat a nők a közösségi médiában, mert hogy egyre kevesebbet posztolnak romantikus partnereikről a közösségi média felületeken a nők, olyannyira, hogy a Vogue ki is jelentette, hogy cikik lettek a pasik.
1: És hát van egy, hogy ilyen stratégia is állítólag, hogy ilyen szinglinek mutatja valaki magát, hogy így nagyobb követőtábora legyen, mert hogy úgymond pasit posztolni már nem trendi. Hú, nagyon érdekes ez a téma egyébként, kicsit egyrészt nem kéne a férfiakat ennyire így, nem is az, hogy lenézni, hanem így eszközként tekinteni, tehát hogy ez így nem tudom. Igen, a nőknél van egy nagyon szélsőséges dolog, ez a kapcsolat vagyok, nem vagyok, és valahogy mint egy középutat nem találnánk.
0: Amit mond, elkezdtél a stratégiáról, igen, hogy amikor vannak ezek a női influencerek, igen, vagy nem tudom, megmondó emberek a közösségi médiában, hogy igen, amikor kiposztolja mondjuk, hogy ő párkapcsolatban van, akkor csomó férfi követőit esetleg elveszítheti, mert ugye, hogy azért követik, mert hogy hát, na. És hát van ilyen. Uh-huh. Van ilyen. De hát már csak azért is, mert egyrésztről ugye, hogy akkor még azt a, nem is tudom, illúziót is elveszíti a férfi követő, hogy neki esélye lehetne ennél az influencernél.
1: Igen,
0: a másik fele meg az, hogy ha mondjuk azt hirdeti ez a hölgy, ez a női influencer, hogy független és erős és egyedül mindent meg lehet tenni, és akkor kiderül, hogy közben meg ott van mögötte egy férfi, akivel megosztják a bútbánatot, meg mindent, akkor összedől egy kép.
1: És ezért ne felejtsük el, hogy ezeknek az influencereknek ugye mekkora hatásuk van, mondjuk azokra a fiatal lányokra, akár, vagy fiatal fiúkra, akik követik őket. Kérdés, hogy most a hamis képet mutatom, vagy a valóságot. Azért a magyarok között így színészek, közismert emberek egyre többször osztják meg, hogy a valós problémáikat, hogy a hétköznapjaikat, hogy nekik sem könnyű, nekik is vannak gondjaik, nekik is vannak veszekedéseik. Ez talán azért életszerűbb, mint azt, amiről mondjuk itt beszélünk, csak mondjuk kevesen vállalják fel nyilván, mert hogy amint mondtuk is, több lesz a követő, a támogató, és nyilván ezáltal a bevétel is.
0: Hogyne, persze. És hát most már létrejöttek olyan női közösségek, amelyek bátran hirdetik az exkluzivitást, és amik jelen pillanatban látszólag annyira menők, hogy titokban még a párkapcsolatban élő nők is szinglik akarnának lenni. Na? Mit szólsz el?
1: Kevés itt ez a tér és idő ahhoz, hogy most ebben, hogy mélyebben és szétszínceljük ezt a témát. Ez hosszabb időt kívánna magának, szerintem.
0: Mondja el, hogy ön hogyan vélekedik erről. Tényleg cikik lettek a pasik a közösségi médiában, vagy ez az egész csak butaság és egy ilyen, nem is tudom, hóbort. Úgyhogy csörögjön a 74444444-en, beszéljünk róla.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám.

0: ez az Antrics reggeli, és hát azt hiszem, hogy Patkó Béla elől nem lenne szingli ezek szerint akkor senki, mert hogy eléri a vég... A, mi? A, hol éri el a szerelem?
1: Minden. Ó, nem is tudom.
0: Na,
1: nem.
0: Szóval ez a témánk, hogy cikik lettek a pasik a közösségi médiában, legalábbis, hogy ezt állítja a Vogue. Egy picit jöjjünk le a közösségi médiáról, és helyezzük ezt az egészet bele a való világba, mert hogy van egy olyan helyzet, egy olyan, nem is tudom, tendencia, hogy a hagyományos konzervatív családmodell már nem olyan népszerű, mint korábban volt, mert hogy hát a hosszú távú kapcsolat mögött felsejlik a fehér kerítés, a családi ház, a három gyerek, a 9 órakor véget érő este, az unalom, a nem tudom én, a megszokás, a monotónia és a többi. A szingliség meg ezzel szemben valami teljesen mást próbál megjeleníteni és megtestesíteni. Van egy... ugye már szó volt arról, Emma Watson is kiállt a szingliség mellett, mert hogy elkezdtek kiállni a nők a saját szabadságuk mellett, átformálva azt a narratívát, hogy egy bizonyos kör felett egy egyedülálló nő vagy megbukott női szerepében, vagy erkölcstelen és megvetendő.
1: Azért ezek így...
0: A kulcs meg a zár.
1: Igen.
0: Történetéről van szó. Ezzel szemben a szingliség egy öntudatos, gyakran kifejezetten ambíciózus női képet mutat.
1: És akkor már így ugye, mert ugye arról beszélsz, hogy ilyen hagyományos, úgymond ilyen kapcsolati dolgok már unalmassá válik. Nem lehet, hogy esetleg kialakul egy újfajta olyan kapcsolat, ahol a nő tud önmagát megélve, tudatosan, ambíciózosan, úgyhogy közben van valaki, tehát hogy ez a kettő nem feltétlenül gondolom, hogy kizárja egymást.
0: Nem feltétlenül zárja ki egymást, csak van az egyik kép, van, van a másik kép.
1: Igen.
0: És hát nyilvánvalóan az ember, mint azt többször elmondtam már, ugye a szélsőségek felé tolódik, mert kisebb az ellenállás, és hát akkor most, hogyha megkérdeznek valaki, ugye, mint a Matrixban, hogy kék vagy piros pirula, pont. Ezt kb. Így tudom elképzelni, hogy akkor a fiatal lányoknál
1: most
0: mennek bele a nagyvilágba, és akkor most mi legyen? Hát nehogy már nekem párkapcsolatom legyen, miközben ott van a szingliség, ami mennyivel menőbb
1: most.
0: Meg hát nehogy már egy
1: mert férfi. Mert az XY is szingli, és akkor ez milyen menő.
0: Vagy hogy nehogy már ilyen egy férfi által próbálja meghatározni, vagy meghatároztatni magam, vagy akármi.
1: Én közben egyébként, tehát van egy szingli térkép Magyarországon, van egy képzeld el, hogy elkészült egy szingli térkép. Igaz, hogy 2022-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon 209 000 20 és 39 éves kor közötti szingli élt, és itt van egy térkép, és itt, hogy megmutatja, hogy melyek azok a városok vagy helyek, ahol így elhelyezkednek, hát a főváros például, és hát így nagyobb városokban ott látszódik, hogy sötétebb a térkép, hogy ott van több szingli, tehát egy szingli térkép is készült. Hogy így tájékozása az emberek.
0: A többi szinglinek, hogy már le is kell menni, hogyha nem akarok többi szingli lenni.
1: Igen.
0: Véletlenül. De hát változik a világ nyilván.
1: De tény, hogy a közösségi média óriási hatással van ránk. Egészen addig, amíg hagyjuk meg, nyilván addig, amíg a fiatalabb korosztály is hagyja, hogy ez befolyásolja őket. Aztán az élet, én úgy gondolom, hozza azokat a tapasztalásokat, ami alapján esetleg változtat majd a döntésén, vagy a nézőpontján. De hogy ez egy fura irány, én azt gondolom most ez így. Hát, vagy ez is csak egy trend és egy átmeneti időszak. Lehet, hogy eddig is volt, csak valaki kapható erre, és a látóterébe kerül. Nekem nem került ez a téma a látóterembe. Lehet, hogy azért is, mert nem vagyok annyira aktív a közösségi oldalakon.
0: Lehetséges. Na hát nagyjából ez a témánk, tehát egyébként most láttam meg. Vannak olyan kezdeményezések, exkluzívan nőknek szóló parti sorozat. Na, van ilyen?
1: És ott mit csinál?
0: Hát ezt nem tudhatom, nem vagyok nő. Na, az biztos, hogy a közösségi média azért erősen befolyásolja. Főleg, hogy a felnövekvő generációt, akik a leg...
1: Meg még egy gondolat ideje, ez nem növeli a szakadékot a férfi és a nő között? Egyébként ez a téma, amikor igazából nem egymás ellen kéne menni, hanem egy kicsit egymás mellett.
0: Azt gondolom, hogy ahogyan a nőknél megvan ez, hogy akkor ők önállóak akarnak lenni, és teljesen megvetik, vagy elítélik a hagyományos párkapcsolati modelleket a férfiaknál.
1: Ugyanez megvan a férfiaknál.
0: Ugyanúgy megvan, megvan ez, hogy nehogy már nekem egy nő akkor így beleugasson a mindennapjaimba. Ugye? No, hát nagyjából ez. Zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 8 perc múlva lesz 9 óra május 5-én kedden, ez az Antrit reggel, és hát volt egy telefonunk erre a
1: témára.
0: Cikik lettek-e a pasik, meg szinglisék témára, úgyhogy hallgassuk. Rádió Antrit.
2: Jó napot, Terem vagyok, és a mai témához szeretnék.
1: Jó napot kívánok.
2: Hát az én meglátásom, én inkább előnyben részesítem a tradicionális életmódot, vagy párkapcsolatot, vagy nem is tudom, hogy hívjam. Persze ez a téma nagyon jó és kimeríthetetlen, végtelen a pro és kontra vélemények.

0: De nem véletlenül férfi és nő ezen a földön, szerintem. Annyi, hogy kimentek a divatból ezek, hogy kompromisszumkészség, meg hogy alkalmazkodunk egy kicsit a másikhoz, vagy meghallgatjuk a másikat. Szerintem egy jó kapcsolat, egy párkapcsolat lemondásokkal is jár, de a mérlegnek két serpenyője van, ugye. És amit az egyik oldalon elengedek, azt visszakapom a másik oldalon. Szerintem. Az élmények, hogyha valakivel megosztam, az dupla annyit ér, én szerintem, hogyha közösen éljük át. Nagyon fontos szerintem a közös világnézet, az érdeklődési kör, szerintem. De persze mondom, erről lehetne sokat-sokat beszélni, igen, hogy mi ez és mi az. De az alaptétel szerintem az, hogy nem véletlenül van férfi és nő. Ami az egyikből hiányzik, az megvan a másikban, és így egészítik ki egymást, én szerintem. Szóval. Tehát inkább ez a fő csapás, ahol kéne, hogy legyen.
1: Köszönjük szépen.
0: De úgy különben nagyon jó a téma.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük a telefont.
1: Legyen szép napja.
2: No, hát köszönjük az elefont, tényleg.
1: Na, összefoglalónak jó volt így
2: igen.
1: A végére.
2: Csak még van időnk, Vali, úgyhogy nem fogunk. még ott nem tartunk. De zenélünk, aztán összefoglalunk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva, 9 óra lesz május 5-én, kedden, ez az Antrit reggel, és hát az volt most a témánk, hogy cikik lettek a pasik, mert hogy egyre kevesebb, sőt, nagyon-nagyon kevés olyan közösségi média poszt születik állítólag a nők részéről, amiben a férfiak is jelen vannak, és akkor a Vogue ebből, mármint hogy az újság, ugye azt szűrte le, hogy cikik lettek a pasik.
1: Hát igen, meg akkor ezért beszélgettünk tovább, hogy akkor ez ugye influencerek, és akkor ez bevételt húz meg, követői számot, meg támogatottságot. Nagyon-nagyon sok vetülete van a témának, nagyon sokat lehetne erről még beszélgetni, és hát volt egy hallgatónk, aki azért elmondta azt, amit az előtt én is mondtam, hogy hát nem véletlen van férfi és nő, és hát ne egymás ellen menjünk, hanem így egymás mellett, békességben,
0: mert
1: ha
0: ugye
1: lehet.
0: A vége az lett, hogy szingli, létmód és tradicionális családmodellek szembenállása.
1: Két véglet,
0: és egyébként ugye ott vagyunk, hogy egy globális magányosodásban élünk egyre inkább, és nyilvánvalóan nem egymástól függetlenül működnek ezek. De én azt mondom, hogy legyünk magányosak.
1: Yeah.
0: Legyünk egyedül, legalább kevesebben leszünk.
1: Ennyi, és megmentjük a földet,
0: így
1: és
0: van.
1: Felélegzik a föld. Na, jó ez.
0: Így van. Na, köszönöm a telefont, és köszi, Vali, hogy itt voltál. Minden jót neked.
1: Szép napot mindenkinek.
0: A folytatásban pedig Huszárik Imre igazgató érkezik, akivel átbeszéljük az örök diák találkozót, mert hogy 130 éves a Garai János gimnázium, és ez alkalomból szombaton lesz ez a találkozó. Erről beszélgetünk majd tehát, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Dolgozó barát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozó barát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartó rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentő motor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedv reggelte ez az Antrit reggel, május 5-én 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és az a helyzet, hogy 130 éves a Karai János Gimnázium, ez alkalomból pedig szombaton örök diák találkozó 2026 címmel rendezvényt szerveznek. Vendégünk tehát Huszárik Imre igazgató lesz, mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: But you're just a boy.
1: 8 perccel múlt el 9 óra május 5-én egy kedden, ez az Antrit reggel, és hát 130 éves a Garai János Gimnázium, ez alkalomból pedig szombaton örök diák találkozó 2026 címmel rendezvényt szerveznek. Vendégünk Huszárik Imre igazgató. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na hát beszéljünk erről, az azért a 130 év az nem kevés.
2: Az bizony nem kevés, és az egész koncepciónak, illetve az egész rendezvénynek, amit szombatra tervezünk, az az alapja, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor 125 éves volt a gimnázium, akkor tényleg a nagyon hivatalosan, nagyon ünnepélyesen, díszvendégekkel, egyebekkel ünnepeltük meg nagy rendezvénysorozattal, úgyhogy az fordult meg a fejemben, hogy próbáljuk a 130 évest egy kicsit kötetlenebb módon megünnepelni, nem annyira formálisan, mint a 125 évest. Ez azért talán lehet így fogalmazni, kevésbé kerek évforduló, mint a 125 éves.
1: Aha.
2: És arra gondoltam, hogy csináljunk egy olyan zárt körű rendezvényt, ahol minden szereplő a nap folyamán, minden résztvevő csak volt garaista lehet, tehát még a jelenlegiek is ki vannak zárva, ha úgy tetszik.
1: Aha.
2: Tehát ez kimondottan a volt diákoknak szólna ez a szombati nap, és ilyen módon tehát zárt körüvé tennénk. Egyébként egy egész napos műsor folyammal készülünk, amit 3 egységre lehet bontani, mégpedig délelőtt, kora délután családi programokkal, elsősorban a kisgyermekesekre gondolunk, a kisgyermekes volt garaistákra, vagy éppen nagyszülőként, vagy szülőként, ez teljesen mindegy. Az ő számukra lenne az udvaron légvár, a dísztermünkben pedig gáviki ringató programmal készülne, illetve népi játékokkal és táncokkal a Bartinás volt garaisták szórakoztatnák az érdeklődőket, és Fábián Éva Prima Primissima díjas népdalénekes pedig mesesarokkal készül a késő délelőtti, kora délutáni időszakban. Ez szólna tehát az óvodáskorosztály alatti gyerekeknek, illetve magának az óvodáskorosztálynak, illetve még ezzel párhuzamosan a tornacsarnokban Németh Ildikó kolléganő tartana a játékos mozgásfejlesztést óvodáskorosztályú gyerekeknek, úgyhogy ez volna elsősorban a délelőtti, kora délutáni déli program, és délután pedig 14 órától gondolva itt talán inkább azért az idősebb korosztályra stúdióbeszélgetéseket kezdeményezünk, illetve szervezünk. 18 ilyen stúdióbeszélgetés fog zajlani, de nem 18 volt garaistával, hanem ennél többel. Úgy válogattuk őket össze, hogy valami különleges foglalkozású, különleges életutat bejárt volt diáktársainkat kérnénk fel egy beszélgetésre, amelyeket kollégáink, illetve a Garai Gimnáziummal párhuzamosan, ahogy tetszik, társbérletben szervező Öreg Diák Szövetség tagjai vezényelnek le. Hát gyakorlatilag akkor itt jegyzem meg, hogy két szervező szervezet van, egyrészt az Öreg Diák Szövetség, másrészt pedig a gimnázium egyik alapítvány, a Centenárium Alapítvány szervezi az egész napot.
1: Uh-huh.
2: És visszatérve a délutáni programra, tehát lenne például egy színházas szekció, ahol 4 volt diákunk is a volt tanárnőjükkel beszélgetne, Béres Bencéről, Fábián Péterről és a Sándor testvérekről, Dánielről, illetve Zsigmondról van szó. Ők színészek, színészrendezők, rendezők, illetve színházi zeneszerzők.
1: Aha.
2: Tehát ezért így úgy gondolom, hogy egybe lehet őket venni, és ez is egy egyedi, különleges világ. Nem mindenkiből lesz azért színész sem, meg rendező sem.
1: Az egyszer biztos. Innen folytatjuk majd a program ismertetését, csak előtte zenélünk egyet, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatosság.

0: Ez az Antrit reggel, 4:10 is elmúlt már május 5-én, kedden folytatjuk beszélgetésünket Huszárik Imre igazgatóval, mert hogy 130 éves a Garai János Gimnázium, és ez alkalomból most szombaton, tehát május 9-én örök diák találkozó 2026 címmel szerveznek egy rendezvényt, amiről hát az imént már hallottuk, hogy lesz igazából egy kisgyermekes etapja.
1: Igen.
0: A programnak, és aztán pedig stúdióbeszélgetések lesznek, amiből egy pici kis szeletet már érintettünk, de akkor szerintem folytassuk innen, hogy mik lesznek még.
1: Igen, akkor egy kicsit gyorsabban, hogy azért ne raboljuk a drága idejét a hallgatóságnak sem. Jöjjenek inkább el a volt garaisták, és vegyenek részt személyesen, és tapasztalják meg, hogy milyen érdekes életutak történtek itt. Nyilván kiragadott példaként, hiszen ennél sokkal több embert lehetne hívni, mint amennyien végül is bekerültek ebbe a körbe. Tehát a stúdió beszélgetések egyik szereplője lesz még Bősz Lilla, nemzetközi politikai tanácsadó Bécsből, Dörmer Csaba, szerintem sokak számára ismerős név, hiszen a magyar televíziózásban, országos kereskedelmi televíziózásban igen gyakran szerepel a neve. És aztán a Pécsi Tudományegyetem kinevezett rektora dr. Fábián Adrián, illetve a jogi karról a büntető tanszék vezetője dr. Gál István László egy közös beszélgetés alkalmával. Én folytatva a doktorokat, dr. Guld Ádám generációkutató szintén a Pécsi Egyetemről fog érkezni hozzánk. Dr. Horváth András klinikai agykutató Budapestről. Fábián Éva, ugye ő a délelőtti programokban is szerepet vállalt, itt pedig beszélgetni fogunk vele a mesemondásról, népdaléneklésről, egyáltalán a népi művészetről, kultúráról, és talán megint csak egyre többek számára ismerős Fertőszögi Péter, a BÁV művészeti igazgatója, ugye itt a Kincsvadászok című műsor kapcsán vált talán leginkább ismerté. És következnének akkor megint egy irodalmi szekció, Gál Viktória, illetve Tóth Imola személyében, akik ugye mesét, illetve ifjúsági regényeket írnak. Kitanics Márk kriminálpszichológus lesz a vendégünk, Korsós Gergő, igen komoly szinten jegyzett költő, fiatalkora ellenére, tehát az országos nagy vérkeringésben a szakmában ő már költőként benne van. Lipovszky Csenge illatesztéta, ez talán egy nagyon különleges történet, hogy ez miből is áll, úgyhogy az érdeklődőket várjuk természetesen erre is, és Szekszárdon úgy gondolom megint csak nem ismeretlen név Nepp Zoltán, bár elsősorban nyilván inkább az édesapja révén, de azért nincs mindenki egy nemzetközi kereskedelmi lánc regionális igazgatói pozíciójában sem. Orbán Krisztián közgondolkodó fog érkezni. Talán úgy könnyebb lesz beazonosítani, hogy az ő volt felesége a leendő külügyminiszter.
0: Értjük.
1: Az Orbán Anita. Igen, így talán egyszerűbb lesz a... Patkó Ágnes megint csak irodalmat képviselve krimiíróként, Siklósi Krisztiánt, a Csurgó zenekar vezetőjét nem kell szerintem különösebben mutatni, ahogy Szabadi Mihályt sem, hiszen ő is a néptánc mozgalomban, illetve műfázigazgatóként is úgy gondolom, hogy itt a környéken nagy ismertségre tetszett. És a végén egy teljesen más korosztály, Tóth Márk, nem régen végzett nálunk, ugye ő a kávéházában édesapjával együtt viszi az üzletet, és világbajnok kávéfőző, egyszerűsítve megnevezést, de ugye ők kávétermeléssel is foglalkoznak, nem csak kávéfőzéssel.
0: Hát nagyon-nagyon sok színű stúdióbeszélgetések lesznek, igen, az biztos.
1: Igen.
0: És hát nincs még vége, mert hogy lesznek színpadi programok is az udvarban, ezekkel folytatjuk majd, ha minden igaz, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: Ez az Antrics reggel, folytatjuk beszélgetésünket Huszárik Imre igazgatóval, mert hogy 130 éves a Karay János Gimnázium, és ez alkalomból szombaton örökdiák találkozó 2026 címen rendezvényt szerveznek, aminek egy jelentős részével már mint hogy a programmal már képbe kerültünk, de lesznek még színpadi programok az udvarban is. Szerintem folytassuk ezzel, és aztán rátérünk a regisztrációra.
1: Igen, ez lesz a harmadik színhelye. Az épületben, illetve eddig a tornacsarnokban, illetve díszteremben meséltük el a programokat. Az udvaron pedig egy garden partit szeretnénk rendezni. Színpadot állítunk, ahol a volt garaisták közül például a szekszárdi gitárzenekartól elkezdve a Tücsök zenés színpadnak a volt garaista tagjai, szekszárdi muslinca kórusnak is a gerincét volt garaisták alkotják, illetve a bartinás, mondom így, szenior táncosok is készülnek egy produkcióval, illetve Dr. Heffenbein Dávid szólóban gitározik, énekel majd nekünk, és a végén pedig Gáti Laci környéken mindenki számára ismert vendéglátós zenész fog egy retro partit prezentálni nekünk záróráig, ami várhatóan éjfélkor fog bekövetkezni. Tehát ezt tervezzük, és emellett természetesen azért a vendégeink számára gondoskodunk étel-ital fogyasztási lehetőségről, és fognak vendéglátósok kitelepülni. Természetesen megint csak volt garaista, vagy legalábbis garaista kötődésű kapcsolatú vendéglátósok fognak szolgáltatni ételt, italt igény szerint. Lesz sör, bor, ugye street bor, street sör, én csak így hívom, street food, tehát minden. Toszkána étterem fog kitelepülni, diák önkormányzatunk sütivását fog például prezentálni. Ezen kívül lehet vásárolni évkönyvet, illetve hozzá lehet a régiekhez jutni gratis is, tehát szívesen adunk példányokat emlékeztetőül az előző évekről, illetve készülünk például gimis pólóval is, tehát hogyha valaki szeretne öreg diák fejjel még egy gimis pólót magának, akkor akár azt is be lehet szerezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy színes tarka programokkal várjuk a volt garaistákat. Mindez viszont regisztrációhoz kötött, talán érthető mindenki számára, hogy a szervezőség számára sem mindegy, hogy mekkora létszámmal, mekkora tömeggel kell, lehet számolnunk. A Garay Gimnázium honlapján, a garaygimi.hu-n található egy nagyon egyszerű regisztrációs ív, online kérünk szépen mindenkit bejelentkezni. Belépés csak a főkapun keresztül lesz, ahol a regisztrációs névsorral a beléptetők rendelkezni fognak, tehát leellenőrizzük, hogy tényleg volt garaista az illető, és úgymond jogosan óhajt-e bebocsátást kérni, és fogunk csuklópántot is adni a belépőknek, hogy lássuk, hogy tényleg akkor nem illetéktelenül hatolt be az illető az objektumba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a programok minden korosztályt megszólítanak, mindenki találhat magának érdekes programpontokat, és kiegészítésül még annyit elárulok, hogy 6 osztály jelezte eddig, hogy ekkor tartanak érettségi találkozót. Direkt erre a napra szervezték. A 60 évestől a 20 évesig mindenféle korosztály van. Tehát akár informálisan is össze lehet beszélni a volt osztálytársaknak, ismerősöknek, barátoknak, hogy a garden partin kijönnek, és egy baráti beszélgetést, egy kellemes estét el tudnak tölteni. Arra igyekszünk vigyázni, már csak a lakókörnyezet védelme érdekében is, hogy a hangerő az olyan legyen, hogy mellette lehessen beszélgetni is, mert azért alapvetően ez ugye az udvari színpadi produkciók nem annyira a koncert jellegüket szeretnénk kidomborítani, hanem inkább tényleg a produkciót, és az nem feltétlenül csak a nagyon nagy hangerőn érvényesül, és akkor így lehet azért majd mellette beszélgetni, sörözgetni, fröccsözgetni,
0: nosztalgiázni egy
1: picit. Hogyne, régi szép időkről. Igen, tehát ugye ilyen módon zárt körű, hogy mind a szolgáltatók, mind a szervezők, mind minden szereplő volt garaista, és ezért a volt garaistákat is várjuk a rendezvényre. Ezzel egyszerű regisztrációval ez megoldható minden további nélkül.
0: Tehát akkor most május 9-én szombaton örökdiák találkozó 2026, egészen 10 órától, délelőtt 10 órától egészen este éjfélig lehet majd mindenféle érdekességeket hallgatni, nézni, csinálni.
1: Igen, kikapcsolódni.
0: Így van.
1: Beszélgetni. Igen, igen.
0: Köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és várunk minden volt garaistát nagy szeretettel.
0: Sok sikert, minden jót.
1: Köszönöm a lehetőséget is.
0: Na hát a folytatásban pedig rátérünk majd még egyszer az utak helyzetére és az időjárásunkra is, úgyhogy tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó személyt kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!

0: 3 perc múlva, 3:10 lesz május 5-én, egy kedden, és ahogy ígértem, nézzünk rá az utak helyzetére. Fontos, hogy az M6-os autópályán a Bátaszék térségében felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől. Ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtó ágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban a 151-es kilométernél visszafordulva lehet a környéket elérni. És Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként pedig egy sáv járható. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát lezárták azt a sávot. Ezen túl a 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra kell számítani reggel 7:30-tól 17 óráig, tehát félpályás lezárása mellett dolgoznak. Ezen túl pedig kaszálnak, de mindenfelé, de tényleg elképesztő munkákba kezdtek, mert hogy hát a 6-oson tényleg nem is tudom ezt, hogy mondjam, a siogárdi körforgalomtól egészen Murgáig, Felsőnánáig kaszálás van, illetve a 142-es és 144-es kilométerek között a 6-os főúton aszfaltmarás történik, ahogy azt már mondottam volt. Erre tehát mindenféleképpen készüljön, hogyha utazni vágyakozik. A térképen azt látjuk, hogy elméletileg szabad a pálya mindenfelé, nincsen elméletileg dugó, de attól függetlenül vezessen körültekintően és óvatosan, ha pedig lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-44-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk, vezessen biztonságosan körültekintően, zenélünk, aztán pedig rátérünk az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
1: Ez az Android

0: Ez az Antrics reggel, 4 perc múlva 10 óra lesz, május 5-én egy kedden. Gyorsan nézzük meg még az időjárásunkat. 27-28 fok lesz majd a maximum, már most is meleg van, 23-24 fok környékén járunk, és ez még emelkedni fog, viszont egy kis felhősödés majd azért érkezik fölénk, úgyhogy ilyesfajta időre kell számítani, és ahogy hallhatja, engem is elkapott a pollen terhelés, vagy a nyír, vagy a tölgy, vagy a dió, vagy az eperfafélék pollenjei kibabráltak most velem, úgyhogy ezekre ön is figyeljen oda, hogyha nem akar úgy járni, ahogyan nekem sikerült. És marad a nyári és a meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél. Ezen a napon is kialakulhat migrén, fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés és mellkasi panaszok is, viszont a kellemesen meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra. Érdemes figyelni és gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, ahogyan a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni, úgyhogy így készüljön, hogyha kimerészkedik a világba. Nagyon röviden összegezzünk, a napi ötös tagjait kérdeztük az otthon szülésről, aztán arról beszélgettünk, hogy cikik lettek a pasik a közösségi médiában, és szingliség vagy hagyományos családmodell, melyik az, amelyik most jelenleg divatosabb. Végül pedig Huszárik Imre igazgató úr volt a vendégünk, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Géci Adriennel. Holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is kitartást, szép napot, Fekete Dávid vagyok, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon, fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szil Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő költségvetési csalás miatt indult büntető ügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Jól vagyunk a híreken, és már 10 óra is elmúlt. Szép kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól halad a nap, akár munka, akár otthoni teendő közepette vannak. Maradjanak velünk, hiszen jönnek a jó zenék.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma május 5-éhez lapoztunk a dokterumban. Kedv van, sok boldogságot kívánunk Györgyi nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Megnövekszik felettünk a fátyolfelhőzet, ami többfelé megszűrheti a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, délután pedig majd 26 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Holnap hajnalban 7 és 15, míg délután 23-28 fok valószínű.
1: Rádió Antrit! Rádió Antrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágereim, ez a Rádió Antrit. Szexedon is egyre többet beszélünk a zöld megoldásokról, és van egy apró, de annál fontosabb segítőnk, a méhek. Bár szinte észrevétlenül végzik a dolgukat, nélkülük nagyon gyorsan felborulna az a természeti egyensúly, ami körülvesz minket. Ők felelősek a növények beporzásának nagy részéért, vagyis azért, hogy legyen gyümölcs a fákon, zöldség a kertekben és végső soron étel az asztalunkon. Az utóbbi években viszont egyre kevesebb méh van. Ennek oka, hogy csökkennek a virágos területek, eltűnnek a természetes élőhelyek, és a vegyszerek is megnehezítik a túlélésüket. A jó hír viszont az, hogy már egy városi környezetben, akár Szexádon is sokat tehetünk értük. A rövidre nyílt gyep például szép, de a méheknek inkább sivár terület. Egyre több helyen jelennek meg úgynevezett méh legelők, vagyis meghagyott virágzó zöld felületek, és egyre gyakoribbak a rovarhotelek vagy a közösségi komposztálók is. De nem kell nagyban gondolkodni, akár egy erkélyen is segíthetünk. Egy balkon ládába ültetett virágokkal is igazi méhbarát büfét alakíthatunk ki. A lényeg, hogy mindig legyen valami, ami virágzik. Ilyen például az oroszlán száj, amit a poszméhek kifejezetten kedvelnek, vagy a levendula, ami nem csak illatos, de tele van nektárral. A körömvirág egyszerre szép és hasznos, a lobélia pedig bőséges táplálékot ad a beporzóknak. Hogyha dáliát választunk, érdemes az egyszerűbb, szimpla virágú fajtákat keresni, mert ezek segítik igazán a méheket. Egy kis odafigyeléssel tehát mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Szexád ne csak egy élhető, hanem egy méhbarát város is legyen.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt tejfölös burgonya levest ebédelhetünk, az A menü leves plusz lecsós csirkemáj snitlinges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz kelkáposzta főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető fokhagyma krémleves kenyérkockával. A főételek közül pedig kérhető töltött cukkini vagy burgonya, sajtmártással és olívás stanglival, vagy kérhető lazánye, a C menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazán különleges hang következik, akit pár másodperc után bárki felismer. Elpi az elmúlt években világszerte hatalmas sikert aratott érzelmes, mégis erőteljes dalaival. Már is forog tőlem a Lost on You, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a kedd délelőtt következő fontos pontjához, hamarosan jönnek a hírek. Hogyha most egy pillanatra megállnak, kortyolnak egyet a kávéból, vagy éppen úton vannak valahová, maradjanak velünk. Néhány perc múlva folytatjuk a legjobb zenékkel és a megszokott jó hangulattal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez már a kedd délelőtt második fele, túl vagyunk a híreken és közeledik az ebédidő is, hogyha most tartanak egy kis szünetet, vagy épp úton vannak, mit vagyunk, és hozzuk a kellemes dallamokat a folytatáshoz.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsünk.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Sportos hétvége várja az érdeklődőket május 9-én Kajdacson, ahol megrendezik a Szekszárd Kerékpáros Sportegyesület nagydíját, amely egyben Pálinkás Csaba emlékverseny is. Ez az esemény nem csak egy verseny, hanem tisztelgés is, miközben a kerékpársport népszerűsítése a cél. A szervezők minden korosztály számára lehetőséget biztosítanak, legyen szó amatőrökről vagy igazolt versenyzőkről. Ráadásul a futam az idei amatőr országúti magyar bajnokság egyik állomása is. A verseny egy több mint 20 kilométeres körpályán zajlik majd, Kajdacs, Kölesd és Borjád érintésével. A résztvevők csípes időméréssel és célfotóval mérik össze az erejüket, ami komoly versenyhangulatot ígér. A nap reggel 9-kor rajtszámátvétellel indul, majd technikai értekezlet után 11 órától rajtolnak a futamok. A legjobbak érmeket és kupákat vihetnek haza. A leghosszabb táv győztese pedig a Pálinkás Csaba emlékselleget kapja. Hogyha tehát szeretik a kerékpársportot, akár nézőként, akár részvevőként, érdemes kilátogatni Kajdacsra szombaton.
1: Ez a Rádió Antrit. FM 105.1 Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Szexedon egy igazán különleges zeneélmény várja a hallgatókat május közepén. A Szexed ifjúsági fúvó zenekar minősítő koncertje ugyanis nem csak egy egyszerű hangverseny, hanem egy több évtizedes hagyomány ünnepe is. A zenekar még 1988-ban alakult, és azóta generációk nőttek fel benne. Több száz fiatal fordult meg a soraiban, miközben megtapasztalták a közös zenélés örömét. Ez a közösség nem csak a zenéről szól, hanem arról is, hogy megszerettesse a fiatalokkal a muzsikát és utánpótlást biztosítson a város zenei életének. A koncertet Kolozsvári Gábor vezéli, és a helyszín a Babits Mihály Kulturális Központ Színház terme lesz. Az időpont pedig május 15-e 17:30. A jó hír, hogy a belépés ingyenes, ugyanakkor érdemes előre regisztrálni, mert az érdeklődés általában nagy. Hogyha szeretik a fúvószenét, vagy egyszerűen csak egy tartalmas, élőzenei programra vágynak, akkor ez egy remek alkalom arra, hogy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630-883-83-51.
0: Menajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatam, itt tejfölös burgonyalevest ebédelhetünk, az A menü leves plusz lecsós csirkemás nitlinges jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz kelkáposzta főzelék fasírtal. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálatam, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető fokhagyma krémleves kenyérkockával. A főételek közül pedig kérhető töltött cukkini vagy burgonya, sajtmártással és olívás stanglival, vagy kérhető lazanya, a C menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis időutazásra hívjuk Önöket, méghozzá a 2000-es évek elejére. Madison Avenue neve biztosan sokaknak ismerősen cseng, hiszen slágereik a klubok és rádiók kedvencei voltak. Jön most egy igazi pörgős klasszikus, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, mindjárt itt a déli harangszó, és vele együtt a hírek is, hogyha most készülnek ebédelni, vagy még az utolsó feladatokat intézik a délelőttből. Tartsanak velünk továbbra is, rövidesen jelentkezünk a térség legfontosabb híreivel, utána pedig jövünk vissza, sok jó zenével és egy kis vidámsággal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége. Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Andritban.
5: 454 millióból 4 projekt. Sikerült a rekord Kalocsán. Kedden délután kisebb záporok is lehetnek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Andritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Az ünnepi hosszú hétvégén 9 balesetről érkezett bejelentés, 3 esetben személyi sérülés is történt. Május 2-án szombaton a kora délutáni órákban egy autós közlekedett Decsen, amikor egy kereszteződésben nem adott elsőbséget egy arra haladó kerékpárosnak, és járműve bal oldalával nekiütközött. A balesetben a kerékpáros súlyos sérülést szenvedett. Május 1-én az esti órákban Medina külterületén közlekedett egy autós Kölesd irányából Harc felé, amikor egy előzés során elvesztette az irányítását járműve felé, és a jobb oldali útpatkára hajtott, majd megcsúszva a bal oldalra átérve egy jelzőtáblát kidöntött. A balesetben az autósofőrje könnyű sérülést szenvedett. Vasárnap a délutáni órákban egy autós Németkér felől Paks irányába haladt, amikor a jármű elejével nekiütközött az előtte haladó és forgalmi okból lassító autó hátuljának. A balesetben az okozó autós hátsó utasa könnyű sérülést szenvedett. A hat anyagi káros baleset között több vadelütés és parkolói koccanás is volt, valamint egy történt elsőbség meg nem adása miatt. Az elmúlt 4 napban egy itt a sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök, a mért eredmények alapján büntető feljelentést tettek ellene. A fenntartható városfejlesztések Bonyhádon című Top Plus projekt kapcsán tartott lakossági tájékoztatót Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A Városházán április 28-án megtartott tájékoztató tárgyát képező pályázat összesen 454,97 millió forint visszanemtérítendő támogatásnak köszönhetően valósul meg, és összesen 4 projektet foglal magában. A Rákóczi utcai csapadékvízelvezetés rendezését, a Majosra vezető kerékpárút felújítását, a családi pihenőpark melletti kerékpáros pumpapályát és a kormányhivatal mögötti parkoló megépítését. A pályázat a Top Plus program keretén belül az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Jótékonysági rekord született Kalocsán. Szombaton 1600 adag bolonyai spagetti készült, amelynek bevételével egy ritka betegségben szenvedő kisfiú gyógykezelését támogatják. A részletekről Bukros Miklós, a Jó úgy séfje számol be.
6: május 2-án rendeztünk egy jótékonysági magyarországi rekordot Kalocsán egy beteg kisfiúnak, Sponga Lacikának. Minden a várakozásoknak megfelelően alakult. Egy rekordkészült étel az sikerült. 1600 adagot, ahogy ígértem, azt ki tudtuk adni. Természetesen nagyon sok kedves ember ki is látogatott a Vérsekertbe a rendezvényünkre, és igazániból semmit nem kellett megbánnunk, mindent úgy tudtunk alakítani, és úgy is alakult minden, ahogy mi ezt szerettük volna, úgyhogy nagyon-nagyon pozitívan és nagyon szépen zárult a napunk. Mindenki elégedetten távozott, mindenki mosolyogva távozott, és mindenki hatalmas szívvel és lelkesedéssel támogatta ezt az ügyet, és ennek okán úgy gondolom, hogy mi ezt itt nem fogunk megállni az Ildikóval, hanem a következőkben is fogunk jótékonysági szervezéseket, műsorokat és segítségeket nyújtani, akinek csak tudunk, úgyhogy már készülünk a következő megmérettetésre, de erről majd kicsit később fogunk beszélni.
5: Bátaszékváros önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésen több a város működését és fejlesztését érintő előterjesztést tárgyalt meg. A horgásztóhoz vezető út fejlesztése is napirendre került. A mintegy 157 millió forintos beruházás jelentős részben Európai Uniós támogatásból valósul meg, az önkormányzati önerő mintegy 7,8 millió forint. A testület jóváhagyta az előleg igénylését és a projektmenedzsment feladatok ellátását is. Elfogadásra került a polgármester 30 éves közszolgálati jogviszonyához kapcsolódó jubileumi jutalom is, amelynek összege 3 havi életménynek megfelelő. Döntés született a tanyagonnaki szolgálat létrehozásáról, amely a kövesd, a lajvér és a vászkerámia lakótelep térségében élők számára biztosítja majd a szociális és közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést. A szolgálat elindítását 2026-ra tervezik, a mostani határozatot pedig hosszabb előkészítő munka előzte meg. A Kanizsai Dorottya általános iskola sportpályájának felújításáról is határozott a testület, a mintegy 44 millió forintos beruházás keretében rekordtámborítású pálya készül, amelyhez a megállapodás szerint a tankerület is jelentős, mintegy 13 millió forintos önerőt biztosít. A második Géza utcában új lakótelkek kiszolgálása érdekében mintegy 150 méter hosszú út kiépítéséről is döntött a testület a kapcsolódó kitűzési munkákkal együtt. A fejlesztés célja a telkek értékesíthetőségének és beépíthetőségének biztosítása. Végül a közvilágítás korszerűsítésének egy részéről is határoztak, 37 hibás lámpatest cseréje indulhat el első ütemben, a rendelkezésre álló mintegy 6 millió forintos keretösszeg felhasználásával, de majd csak az év második felében. 1 millió 40 ezer forintot fociztak össze a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekgyógyászati osztályának a gerjeni jótékonysági focigálán. Ismét megrendezésre került Gerjenben a 3000-es jótékonysági focitorna és majál is. A kilátogatók 3000 forintos jelképes belépődíj megfizetésével a Szekszárdi Kórház gyermekosztályát támogatták. A reggel 9 órakor kezdődött regisztrációt követően fél 10-kor elindult a sportprogram, 10 órától pedig már zenei fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap folyamán a családok számos ingyenes szolgáltatást vehettek igénybe, a gyerekek ugráló várazhattak, kipróbálhatták a tűzoltó egyenruhákat, és részt vehettek habpartin is. A technikai sportok kedvelőit versenyautó szimulátor és airsoft bemutató is várta. A tornán, amelyen 8 csapat vett részt, a kórház dolgozói a rendőrség csapatával közösen indultak, és az előkelő 4. helyezést érték el. A szombatesti győzelemmel a 2025-26 évi bajnokság 7. helyén végzett a Tarka SC Szekszárd. Az értékelést Szabó Noémi szakmai és sportigazgatótól hallja.
7: Nagyon örülök, hogy végül is 2-0-ra sikerült lezárni a 7. helyért zajló párharcot Budapesten a Vasas Akadémia otthonában. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű találkozó, hiszen egész szezonban a Vasas egyébként hazai pályán rendkívül veszélyes volt, és nekünk valami a TF ellen Budapesten 35 perc után megtört, így nem jutottunk a 4 közé. Onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz volt mentálisan helyre billenteni a csapatot, illetve Maria Gagdeng távozása után centerposzton is meggyengültünk, úgyhogy fájdalmas, hogy az 5. helyért sem játszhattunk, de azt gondolom, hogy lényeges volt már csak azért is a 7. hely, mert gőzerővel lobbizunk, hogy kiköszöröljük a csorbát, és mégis indulhassunk nemzetközi porondon a 2026-27-es idényben, és erre minden esélyünk meg is van, hogy a FIBA-nál ezt majd engedélyezzük, úgyhogy próbálunk pozitívan előre tekinteni, egy hosszú fárasztó szezonon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy a magyar Magyar Kupa ezüstére mindenképpen egy nagyon jó sebb tapaszt az egyébként nem túl acélos bajnoki szereplésre, de előre nézünk, a pozitívumokat emeljük ki, például azt, hogy a fiatalok, mint Nyári Denisz, Holc Rebeka, Szűcs Réti, vagy akár Dombai Réka milyen sokat fejlődtek egyénileg. Azt gondolom, hogy mindenkinek át kell gondolnia ezt a szezont a következő pihenő időszakban, nekünk sportvezetőknek pedig a nyáron egy újabb óriási feladat, hogy abszolút megteremtsük a klub financiális hátterét. A szurkolóknak nagyon szépen köszönjük az egész éves töretlen bíztatást, támogatást, hogy sokszor nagyon sokan volt, hogy több mint 200-an elkísértek bennünket idegenbe, úgyhogy remélem, hogy jönnek még ennél sokkal szebb napok is a Tarka SC Szekszárdra.
5: Kedden napközben többnyire felhőtlen időre számíthatunk, de délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, sőt viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Szekszárdon a hajnali 10 fok után napközben 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt 12 óra, túl vagyunk a híreken, itt a kedd egyik legjobb része. Jó étvágyat azoknak, akik most ülnek asztalhoz. Maradjanak velünk, mert jönnek a vidám dallamok, és igyekszünk mosolyt csalni a mai napba.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: a tegnap slágerei.
1: Na gyerünk!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A kórus muzsika szerelmeseit várja Szekszár Donaton a Vármegyei Kórus Találkozó május 16-án délután 3 órától. Ez az esemény évről évre fontos találkozási pont a megye kórusai számára. Nem verseny, hanem egy közös ünnep, ahol az éneklés szeretete kerül a középpontba. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon az együtteseknek és közösséget építsen a zenén keresztül. A színpadon többek között fellépnek női karok, kamarakórusok és pedagógus kórusok is, így igazán sokszínű műsorra számíthat a közönség. A klasszikus daraboktól egészen a könnyedebb kórus művekig. A rendezvénynek Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont, ahol a szervezők szeretettel várnak mindenkit.
1: Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Május 16-án egy különleges kulturális programmal készül Szexed. A messziről jött, gyökeret vett országos fazekas pályázat díjátadója és kiállítás megnyitója várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. Ez az esemény a Hagyomány és a Mesterség ünnepen, ahol a fazekasság legszebb alkotásai kerülnek reflektorfénybe. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a kiállítás megnyitójával, majd a pályázat értékelése és a díjak átadása következik. A nap folyamán szakmai programok is várják az érdeklődőket, lesz tárlatvezetés, előadás, sőt élő bemutató is, ahol a sárközi fazekasság hagyományaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és aki lemaradna a megnyitóról, annak sincs ok aggódni, a kiállítás egészen június végéig látogatható. Ha szeretik a népi kultúrát, a kézműves hagyományokat, akkor ott a helyük. Napprogramhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
6: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
7: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: És akkor most emeljük tovább a hangulatot. Bob Sinclair neve egyet jelent a napfényes nyárias feel good zenékkel. Francia DJ-ként a világ szinte minden pontján táncparketre vitte már a közönséget. Most tőle jön egy sláger itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy a következő órákat majd vele tölthetik el. Szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
6: Csodálatos kedd délután kívánok, május 5-e van, a ma kedvencé, meg a tegnap slágerei pedig betöltve, én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig ezeket játsszuk egész nap. Ugyan a napocska már elbújt, de azért jó időnk lesz, és remélhetőleg a dalok is ehhez járulnak hozzá.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

Christina Aguilera és a Maroon 5 közösen a Moves Like Jagger szólt itt az Antréten a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között, ahol tényleg a legnagyobbak mennek csak, és a 2010-es évekből már vissza is ugrunk a 90-esben, The Temporary és Maya közösen szól, ez a Feel It.

0: A KFT-vel jártunk Afrikában, szól az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, de jó, hogy itt van, együtt rádiózhatunk a mai napon. 13 óra 31-et ütött már az óránk, és hát ezen a jeles napon a Györgyiket köszöntöm, akik ünneplik ma a nevük napját. Úgyhogy a Györgyi nevet kicsit ki is vesézzük, mert hogy a György férfi névből keletkezett még a 19. században, eredetileg pedig Györgyike formában volt jelen, aztán ez nyilván rövidült. De vannak persze születésnaposaink, például Balassa János sebészorvos egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja, ugye a Szekszárdi Kórház névadója, innen is lehet ismerős a neve, de Karl Marx német filozófus közgazdász is e napon született, aztán Radnóti Miklós magyar költő is, hát szerintem sokan vannak még, akik hozzám hasonlóan a Nem tudhatom a kedvenc verse. De ha már irodalom, akkor mindenképpen meg kell említeni a szintén szülinapos Lázár Ervin kossuthdíjas magyar írónkat, elbeszélőt, meseírót, de az Ötvös Csöpit is alakító Bújtor István, Balázs Béla díjas magyar színész, rendező, vitorlás versenyző is ma ünnepelne. Aztán ma vágja a tortáját még Er Sanyi, azaz Torgelle Sándor, magyar válogatott labdarúgó, Henry Cavill, brit színész, Miller Dávid, magyar színész, énekes, és Carlos Alcaraz is spanyol teniszező. Hát jó népes a születésnaposok tábora, eseményekből viszont csak egy pár van. 1939-ben ezen a napon Magyarországon hatályba lépett a második zsidó törvény, aztán 10 évvel később, a 49-ben a londoni szerződés aláírásával megalakult az Európa Tanács, 1961-ben pedig az első amerikai űrhajós Alan Shepard szuborbitális repülést hajtott végre a Freedom 7 űrhajóval. Hát ezekre emlékezünk, és természetesen a dalokra, amik nem maradhatnak el ezek mellé, érkezik majd egy friss kedvenc Paul Russell-től, ez lesz a Lil Butang. Előbb viszont egy nagy klasszikus érkezik. Az All for Love szól azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A most következő dalhoz három előadó fűződik, azt hiszem nem is kell róluk sokat mondanom. Bryan Adams, Ross Stewart és Sting közül előbbi 2-1-1, utóbbi pedig 17 Grammy díja büszkekedik, amik persze csak szobrocskák, ez viszont szintiszta művészet. Szól most az All for Love, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Twisteltünk egyet a Fatboyzzal és Chubby Checkerrel itt az Antritón a 13 óra utolsó perceiben, egészen pontosan egyetlen perc múlva már 14 óránál járunk, amikor is hozom az infókat, hírek formájában természetesen, aztán persze összegyűjtöm az utakról is, és azzal megyünk tovább. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei utána érkeznek vissza, a Republic például és a kék és a narancssárga. Ha pedig mindenki eljött, akkor jön Post Malone és Morgan Wallen. Ez lesz az I Had Some Help a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk, 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat az Antritra. Vannak bizony munkálatok, nem is kevés, úgyhogy csapjunk bele. Érdemes figyelni az M6-os autópályán a Bátaszéki felhajtó lehajtónál, mert hogy aszfaltoznak, illetve délfelé haladva az országhatár felé tartó oldalon, ahol az útpálya le van zárva a híd és áteresz javítás karbantartás miatt. Emiatt értelemszerűen a terelésre érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. Aztán a 6-os főúton is van munkálat, a siófoki elágazót követően aszfaltmarás, ez félpályás lezárással jár, de például Dunaszentgyörgy és Fogtő között, tehát ott a Tomoripál hídig egészen kaszálást végeznek az 512-es úton, emiatt az útszűkület. Aztán vissza a 65-ösre, itt szinte végig harc után Zombán keresztül, Kétyen keresztül útmenti növényzet gondozása zajlik, és kaszálás mindkét irányban korlátozással, hőgyészen továbbra is hézag és repedés kiöntés zajlik, valamint hőgyész és szakály között aszfaltoznak, ez még szintén a 65-ös félpályás az útlezárás. Aztán a 63-asra is gyorsan csak rátekintünk egy picit, mert hogy itt egészen a Szedresi elágazótól Szedresig kaszálnak, és mindkét irányban találkozhat még közutasokkal. Egyébként a városra nézve azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakasz, ami kifejezetten zsúfolt, a Volt Skála áruház előtti kereszteződés, a központ, illetve a kórház északi sarka a kápolnánál. Ezen kívül most kivételesen járható az elkerülő is, illetve csatár is úgy nézem, hogy egészen szabad. Rendőrökből viszont van egy pár helyen, például a 6-os főúton Bonyhád előtt a Lejtőn, illetve Bonyhád Szerdahelynél, ez Kakasd és Bonyhád között van. Az M9-esen is kint vannak a Bogyiszlói fellehajtónál, illetve a 65-ösön Hőgyész előtt mér még a trafi, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, hozta meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Most, hogy letudtuk az útinfókat, már érkezhetnek is a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, de az Antritra én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Post Malone és Morgan Wallen közösét hoztam, ezt tőlük az I Had Some Help.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Tate McRae-vel és a Greedy-vel lazultunk itt az Antréton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol most kicsit visszaveszünk a lendületből, és berakok egy felvételt, amire kicsit lelassul az ember. Colin Berry-re énekel, ez a Pucho Records On, a 105.1-en.

0: Richard Marx és a Right Here Waiting. Yes, ott itt az Antriton 14 óra 35 perckor, amikor is már kisütött a nap, azt kell, hogy mondjam, talán ennek a dalnak a hatására is, egy gyönyörű dalról van szó, egy nagyon szép szerelmes nóta. No, de akkor az időjárás tényleg kerüljön a főszerepbe, mert hogy ma igencsak nyárias időnk van, egy kis élénk déli széllel egyébként, de most így a délutáni órákra már kezd újra kisütni a nap. Délben jöttek a felhők, előtte viszont megint csak ilyen hasonlóan szép időnk volt, és szép lesz elvileg majd az este fele is. 19 órától jön majd a sötétedés, illetve az újabb felhők, addig viszont élvezzük a napsütést, és a 28 fokot, ez majd 27 és 26 is lesz, megy szépen lefele, 12 lesz a minimum az éjszaka folyamán, és akkor holnap megint ilyen 16-18 fokra ébredhetünk. Az UV-sugárzás megint csak befigyel, főleg a déli órákban majd holnap érdemes lesz rá odafigyelni, de már ma is egyébként figyelmeztettek rá itt az időkép oldalán. Aztán, ami még a pollen jelentést illeti, az eperfa félék vannak magas koncentrációval jelen a levegőben, egyébként pedig a nyíra tölgy, illetve a dió közepesen. Ilyenkor azért most már benne vagyunk egy ideje a pollen szezonban, úgyhogy ha esetleg tapasztal valamilyen tünetet magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. Egyébként marad a nyárias meleg, ezt írják, melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés és mellkasi panaszok is, de felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, és fáradékonyabbnak is érezhetjük magunkat. Ám bár a kellemesen meleg, napos jó idő hatással van a hangulatunkra, illetve a közérzetünkre is, én inkább erről az oldaláról fognám meg a dolgot, úgyhogy mindenképpen a pozitívat kell meglátni mindenben, de fontos erősíteni az immunrendszerünket, úgyhogy a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele nagyon fontos, szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztása szintén, ez elengedhetetlen, egyébként pedig az időkép mai ruhatípje nyárias ruha. Tegnap még csak tavaszi volt, ma pedig már nyárias. Tegnap még azt mondtam, hogy kell a pulcsi, ma már majd megsültem benne, úgyhogy egy pólóban is bőven el lehet lenni, nagyon jó időnk van. Meg persze jönnek mellé a jó dalok is, Harry Styles és az Ez itt az már készülődik is, ezzel megyünk mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A most következő srác 2010-ben versenyzett az X-Faktorba, ahol bár kiesett, visszahívták és milyen jól tették. A One Directionnel megalapozta szóló karrierét, feloszlások után pedig ő lett a legfelkapottabb közülük. Jön Harry Styles, és az Ez itt az, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Zola sehova se passzolt itt az Antriton, 3 perc múlva már 15-öt üt a mutató, úgyhogy Joli szállítja a régiós térség legfontosabb híreit, én pedig addig összegyűjtöm a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a folytatásba is. Enrique Iglesiasszal indulunk majd, ez lesz a Bailamos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
6: Újabb dílerek Rács mögött, technikai okok miatt zárva lesz a hivatal. Marad a meleg, de záporok lehetnek. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. május 5-én kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy 34 éves tolnai és egy 40 éves szekszárdi férfi közösen teríthetett kábítószert. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről olyan információ érkezett a rendőrségre, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szekszárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szekszárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fölelték le először, kocsijában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér, kristályos sport és sportszíhozáshoz használható eszköz találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette, annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves dílert letartóztatását, így Rács mögül várják ügyük folytatását. Gerjen község idén is megrendezte a hagyományosnak számító meghívásos 3000-es jótékonysági focitornát, ahol 1.040.000 forintot fociztak össze a résztvevők. Az eseményről Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét kérdeztük.
7: Nagy örömhírről tudok beszámolni, és a legnagyobb boldogsággal teszem mindezt, hiszen május 1-én Gerjenben megszerveztük ismét a 3000-es jótékonysági labdarúgó tornát. Nagyon örültem annak, hogy sikerült ilyen szép számban összejönnünk ez a rendezvény. Az időjárás az nagyon kegyes volt hozzánk, tényleg igazi majális időszak volt, vagy azt mondhatom, hogy időjárás volt, és örülök neki, hogy a csapatok elfogadták a meghívást. Az idejében 8 csapat vett részt ezen a meghívásos tornán, és hát ugye az volt a lényeg, hogy jótékonykodjunk egyet közösen, és hogy csináljunk egy olyan programot, ahol tényleg közösen jól érezhetjük magunkat. A tornának ugye az elnevezés, ez egy 3000-es labdarúgó torna, azért kapta ezt a nevet, mert minden résztvevőt arra szoktunk kérni ilyenkor, hogy legalább 3000 forinttal járuljon hozzá egy jótékony célhoz, és az elmúlt évekhez hasonlóan az idejében is úgy döntöttünk, hogy a szekszárdi kórháznak, a gyermekosztályának, az alapítványának fogjuk felajánlani ezt az összegyűjtött összeget, és nagy büszkeséggel mondhatom, hogy 1.040.000 forintot sikerült összegyűjtenünk az idei évben is, ami tényleg kifejezetten büszkeség, és nagyon örülök, amikor ennyi ember összefogásának az eredményét láthatjuk. Itt most forintosítva is látjuk az eredményét, és kifejezetten büszke vagyok arra, hogy Gerjen adhatott otthont ennek a rendezvénynek. Ezúton szeretném megköszönni a kollégáimnak a segítségét, és mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek a lebonyolításában részt vett. Itt ugye a 8 csapatról annyit kell tudni, hogy vannak közöttük rendvédelmi szervek, vannak közöttük civil emberek, akik eljöttek játszani, illetve a kórház oldaláról is volt résztvevői létszám, és tényleg örültem annak, hogy sportszerűen zajlottak le a mérkőzések, és hát a végén az Old Brothers nevű formáció tudta megnyerni a tornát, és ezúton is gratulálok nekik, illetve gratulálok minden résztvevőnek, és hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy jövőre folytatjuk, hát bizakodom benne, hogy jövőre sikerül újra megszerveznünk ezt a, bízom benne, hogy mondhatom azt, hogy nagyszerű tornát.
6: A Paksi önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatal május 1-től technikai okok miatt zárva tart. Az intézkedés elsődleges célja a hivatal köztisztviselői, partnerei és ügyfelei, valamint az önkormányzati képviselők egészségének megóvása, továbbá vagyonvédelmi szempontból az esetleges közvetlen tűzveszély megelőzése, az életet, egészséget és vagyont veszélyeztető elektromos hálózati hibák soron kívüli elhárítását célzó rendkívüli áramhálózat karbantartás időtartamára várhatóan 2026. május 17-ig a hivatali munkavégzés a Csengei Dénes Kulturális Központban történik, egyrészt az ott kiépített asztali munkaállomásokon, másrészt távmunkavégzésben. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyintézés telefonon és elektronikusan változatlanul működik, azzal a kivétellel, hogy a hivatali központi szám nem lesz elérhető, de a közvetlen mellékek és egyéb elektronikus elérhetőségek működni fognak. Az esküvők, családi és egyéb rendezvények a hivatal épületében a kiürítés ideje alatt nem tarthatók meg, azok megrendezésére külső helyszínen kerülhet sor. A Tolnai Vosinszky Mor Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája adott otthont 2026. április 30-án a Kia Mester két keréken elnevezésű ifjúsági kerékpáros közlekedésbiztonsági verseny Tolna vármegyei döntőjének, ahol 8 iskola 26 diákja bizonyította, hogy nem csak ügyesen ringáznak, hanem a kressz szabályai is a kisújukban vannak. Az elméleti és gyakorlati feladatok során ügyességből, figyelemből és szabálykövetésből is jelesre vizsgáztak. A verseny végeredménye: lányok közül első Német Anna Mária Bölcskei Kegyes József Általános Iskola, második Bence Bodza Zsuzsanna Simon Tornyai Vakbottyán Általános Iskola és Gimnázium, harmadik Kadáci Nóra Mira Kaposszekcsői Általános Iskola. A fiúk között első Böröckis Norbert Bölcskei Kegyes József Általános Iskola, második Szőke Marcell Simon Tornyai Vakbottyán Általános Iskola és Gimnázium, harmadik Pán Zalán szintén a Simon Tornyai Vakbottyán Általános Iskola Gimnázium tanulója. Az elmúlt hétvégén Monoron versenyeztek a szekszárdi Muay Thai Sportegyesület sportolói, amelynek részleteiről Ördög Péter edző számol be.
8: Május 2-án a Monori Városi Sportcsarnokban rendezték meg a 10. IFMA Monor Muay Thai kupát, aminek a főszervezője a hazai küzdősport legenda Beck Jenő volt. A szekszárdi Muay Thai Sportegyesület két versenyzőt indított a tornán, mind a ketten junior korosztályból, László Tóbiás és Balasa Nikolett. Mindkettőjüket a szervezők egy súlycsoporttal feljebb léptették, így László Tóbiás 81 kilóban, Balasa Nikolett pedig 50 kilóban lépett ringbe. Balasa Nikolett kezdett, az ellenfele a budapesti Perfect Fight versenyzője volt, aki egy fejjel magasabb volt Nikinél. Niki mégis a ring rutinjának köszönhetően végigirányította a küzdelmet, és aranyéremmel zárva elhozta a Monor kupát. Ezután következett László Tóbiás. 81 kilóban az első menetben sebészi pontoságú kiütéssel győzött, és így szerezte meg a Monor kupát. Versenyzők nem sokat fognak pihenni, a következő hétvégén ismét ringbe lépnek, ezúttal Budapesten a Ziska Fight Day-en, K1 és K1 Unified szabályrendszerekben. Itt László Tóbiás egy kvalifikációs küzdelmet fog csinálni, ami az őszi madridi Iska világbajnokságra kvalifikálja, hogyha jól fog szerepelni, a másik három már kvalifikált versenyzőnk mellé. Aztán május végén, május 22-től 24-ig fogják megrendezni a VFC világbajnokságot, világbajnokságot, így Müller Gergővel kiegészülve K1 szabályrendszerben fog Balassa Nikolett és László Tóbiás is indulni a világbajnoki övért. Ezen a hétvégén egy másik örömteli esemény zajlott így az egyesület életében. Egy új terembe költöztünk, saját erőből kibéreltünk az Epreskert utcába egy gyárépületet, ami otthon fog adni a Szexuális Muay Thai Sportegyesületnek és az Aliska Taekwondo Klubnak a jövőben.
6: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 13, napközben 26 fokos maximum hőmérséklet várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: Jolinak köszönjük szépen a híreket, 15 óra múlt 8 perccel pörög tovább az Amcit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig kisütött a nap, úgyhogy hozunk egy kis nyári hangulatot. Erik Iglesias énekel, ez a Bailamo.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Mariah Carey és Whitney Houston két legenda énekelt itt az Antriton. Ez volt a You Believe, a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, ahol a két hölgy sejmes hangját Ronan Keating váltja most. A Life is a Roller Coaster szól a 101-en.

0: A Krisztállal hívott minket a végtelen itt az Antriton, 15 óra 33 a pontos időnk, május 5-én kedden járunk, és megvan a mozi műsorunk a májusi hónapra is. Méghozzá a családi főnyeremény ma 17 órakor startol, a három testvér megdöbbenve szembesül azzal, hogy a szüleik nyertek a loton, de ebből egy fillért sem hajlandóak megosztani velük. Érdekes filmnek ígérkezik ez is, ám azért a mozis világ szeme inkább az Ördög Prádát visel kettőre szegeződik mostanában. Itt Szexáron is jó sokáig fogják adni, ma éppen 19.30-tól tekinthető majd meg Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Sydney Sweeney a főszerepekben. Hát azt hiszem, hogy elég csak combos gárda gyűlt itt össze, ugye 20 évvel azután, hogy eljátszották az emblematikus szerepeiket, újra visszatérnek New York divatos utcaira és a Rhinevay magazin síkes irodáiba. Hát egészen nagy port kavar, illetve hát felkapottságot ez a bő két órás film, az Ördög Prádát visel kettő, hogyha valaki beírja ezt a Google-be egyébként, akkor megjelennek ilyen ördög villa, magas sarkú cipők, úgyhogy megadják a módját egyébként a világon nagyon-nagyon sok helyen ennek az igazán várt filmnek, 19.30 tehát még a mai napon. Úgyhogy ezekhez kívánok én jó szórakozást, a ma kedvencéhez meg a tegnap slágereihez pedig a folytatásban szintén Ragamon menni nekem mindjárt, ez lesz tőle a Skin. Előbb viszont egy legendás fiúcsapat érkezik, a Backstreet Boys. Get down, ezzel megyünk tovább, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, leszel, ha nagy leszel.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk, jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és a Get Down, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Anastasia és Another Kind, ez zárja a 15 óránkat itt az Antriton, 2 perc múlva már vége is a hagyományos munkaidőnek, 16 órához közeledve pedig összegyűjtöm a legfontosabb útinfókat, persze jönnek most a hírek is, aztán pedig Kámrád Alával megyünk majd, ez lesz a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futó zápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 percen meg is osztom a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Hát nézzük, hogy mi a helyzet, mire kell készülni az utakon. Vannak ugyan munkálatok, amiknek egy nagy része most már nem zajlik, illetve hát felfüggesztették holnapig a munkát, ám azért érdemes figyelni, mert félpályás a lezárás. Például az M6-os autópályán aszfaltozás miatt a leálló sávot érinti a probléma a Budapest felé tartó oldalon, a bátaszéki fellehajtóknál, illetve az M6-oson szintén híd és áteresz javítás karbantartás zajlik, ez kicsit délebbre még a vármegyén belül az egyik alagútnál van, útpálya lezárás egészen pontosan dilatáció javítás miatt. Országhatár felé tartó oldalon van ez. Egyébként a 6-os úton a siófoki elágazó után aszfaltot varnak, emiatt félpályás lezárás, illetve a 65-ösön is munkálkodnak, Hőgyész valamint szakák között aszfaltozás zajlik, szintén félpályás lezárással. A városra közelítve azt látom, hogy jó, igen, csak megélénkült a forgalom. Az újvárosi templom előtt, ahogy szokott, most is piroslik a főút, utána a Damjanics utcától egészen a kórház északi sarkáig, a központnál még vöröset is látok, a Bezerédi utca alja szintén vöröslik, egyébként pedig már azért kezd bedugulni a Csatári körforgalom is, illetve az elkerülőn is lassabban lehet haladni, a volán telepi lámpák fogják a forgalmat, illetve az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon megjelennek ilyenkor a gyalogosok, megélénkül a gyalogos forgalom, úgyhogy rájuk is figyeljen, hogyha arra halad. Ezen kívül trafik is vannak itt Szekszárdon, például a Csatári körforgalom után kifelé a városból, illetve ott igazoltatni is szoktak, úgyhogy óvatosan, hogyha arra megy, valamint az elkerülőn is érdemes a tartsain figyelni, mert ahogy szoktak, beállnak a rendőrség elé és trafiznak, úgyhogy bármerre is jár, azért közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Útinfók letudva, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig már csőre töltve itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy fiatal srácot, Kámrádot hozom, ezt tőle, a Be Mine.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Látó és Luca a közöse a Láteri pörgött itt az Antréton a ma kedvencei, és a tegnap slágerei pedig továbbra is velünk vannak, és ilyen hangulatos dalok után sorban állnak, hogy következhessenek. Amelia, Lili pedig már énekel is nekünk. Ez tőlem, Are You Bring Me Joy?

0: Way. Obsession, az Army of Lovers énekelt itt az Antréton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. 16 óra 32-t írunk már, én pedig egy érdekességet is hoztam, meg persze felhívást is, ugyanis katonai jelenlét várható Gerjenben május 10-e és 12-e között, illetve a környező településeken is, ezt a Magyar Honvédség kiképzési foglalkoztatása keretében egyébként a település Facebook oldala közölte velünk, illetve hát mi a lakossággal is. A község tájékoztatta tehát a lakosságot, hogy megnövekedett katonai jelenlétre lehet számítani, aminek keretében katonai járművek és az állomány mozgása is várható, illetve időszakos zajhatások is előfordulhatnak, úgyhogy kérik a lakosság megértését és együttműködését, különös tekintettel ugye a közúti közlekedés során a fokozott figyelemre, és hogy a honvédségi kiképzésre kijelölt területek tiszteletben tartására is felhívják a figyelmet. Hát minden esetre érdekes lehet akár kicsiknek, nem feltétlenül azért nem kell félni, nyilván nem történik olyan hűdi nagy dolog, kiképzés általában szokott lenni nagyon-nagyon sok helyen, most éppen Gerjenre esett a választás. Kicsiknek szerintem még akár érdekes is lehet, nagy gépek mozognak, nyilván természetesen a honvédség népszerűsítése nélkül, de hát most ez már más kérdés, a lényeg, hogy tájékoztatták a lakosságot és kérik a türelmüket. Mi pedig a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel megyünk tovább, tájékoztatásként képen mondom, hogy az Ace of Base énekel mindjárt, ez lesz a The Sign.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy olyan együttesen megyünk tovább, akik az Abba feloszlása után ott tartották Svédországot a világ pop térképén. 4 stúdióalbumot vettek fel, melyek több mint 30 millió példányban keltek el világszerte. Ők az Ace of Base és a The Sign az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Darabokra törted a szívem a Bergendi hatalmas sláger. Ez volt itt az Antriton a 16 óra utolsó perceiben, nem egész 3 perc múlva már a 17-nél járunk, úgyhogy az utolsó kanyart is hamarosan bevesszük, aztán természetesen a hírek után a Fun Factory dalát hozom vissza. Ez lesz az I Wanna Be With You a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Lemondott a Hagyományok Háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című filme második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Már túl is vagyunk a híreken, 3 percen múlt 17 óra a stúdióban a Vörös Levente, és még 60 percünk van közösen együtt a mai napon. A Fun Factory dalát hoztam elsőként, ezt tőlük az I Wanna Be With You.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

Stronger szólt itt az Antliton, Kelly Clarkson egy örökérvényű igazságról énekelt, ami nem öl meg, az megerősít. Itt nálunk pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei nemhogy nem ölik, hanem fokozzák a hangulatot. A Boyzone készülődött eddig, mert már szól is tőlük a Picture of You, itt a 101-en.

0: Baby, Baby, Amy Grant énekelt itt az Antréton, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak. 7:48 ütött az óránk, tehát 5:30 délután este, nem is tudom, inkább talán estének is lehet ezt már mondani. Na, de nem is ez a lényeg, hanem hogy már lehet voksolni a K&H Mozdulj az év kedvenc tesi tanára szavazáson. Az első körben, ahogy tavaly is, április 30-ától ugye ez megkezdődött, az első körben a megyék kedvenceire adható le a voksa jelöltek közül megyénként 3 kategóriában, maximum 5-5 fő került fel ezekre a szavazó listákra. A 3 kategóriában lehet egyébként leadni az X-ünket idézőjelesen, a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanított testnevelőkre, a 200 fő feletti iskolákban tanított testnevelőkre, illetve a 35 év alatti fiatal testnevelőre is, és természetesen a megyei, illetve budapesti nyerteseket követően kihirdetik majd május 12-én, illetve a szavazást követően kihirdetik majd május 12-én azt, hogy ki a nyertes, és elindul egy országos szintű szavazás is. Itt onnan megyében több mint 10 tanár közül lehet eldönteni egészen pontosan, hogy ugyan ki érdemelni meg a címet. Ez egyébként az antrit.hu-n írt cikkünkben is olvasható, illetve onnan már egyből át is lehet ugrani a programnak a honlapjára, ahol le lehet adni a szavazatot. Úgyhogy ezt szerintem érdemes megtenni, hát ha ott van a gyerkőc, vagy esetleg az unoka kedvenc tesi tanárja is, és természetesen lehet itt támogatni a fiatal, illetve a kiemelkedő teljesítményű tanárokat szintén. No, úgyhogy mi pedig megyünk tovább, mert hogy mi is támogatjuk mondjuk a jó kedvet a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Talán a mai napra már mondhatom azt, hogy nyár van, de még azért mégsem. A Neoton Familia viszont erről énekel. Ez is jön mindjárt. Előbb viszont Taylor Swift és a The Fate of Ophelia is itt lesz. Ezzel folytatjuk, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási tábora van. Ők a Swiftik, és mindenhova elkísérik kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet. Ő Taylor Swift, és a The Fate of Ophelia, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: West Coast for life.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger és a Let Her Go, amivel elengedem most önt itt a 17 óra végén, a 18 órához közeledve. Az Antriton viszont szólnak tovább a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei is, úgyhogy egyelőre én megyek. Holnap reggel Dáviddal ébredezhet, már ne feledje. 7-kor csatlakozik hozzá Vali, és a napját is faggatják, 8-tól pedig majd az önvéleményére is kíváncsiak lesznek. A 74-es körzet 444-444-es számon tudja majd megosztani velük, hogy mi a téma, az pedig holnap ki is derül. Én egyelőre csak megköszönöm a figyelmét, holnap pedig 13 órakor újra várom. Addig is további szép estét, és jó szórakozást kívánok a továbbiakban. Az elmúlt órákban Vörös Lemetét hallottam.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, aki fizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit. FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókárfelvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Fény.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartó rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gómai felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását. Feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntető ügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őszintén.